Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi út oldalán a Margit kórház fölött magasodó domb tetején áll a Kiscelli Múzeum és az azt körülvevő parkerdő. A romantikus kastélyépület kedvelt forgatási helyszín, jelenleg a Budapesti Történeti Múzeum kiállításai találhatók benne. Egykor kolostorként funkcionált, majd 1912-től Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros, lakberendező és műgyűjtő tulajdonát képezte, akinek szeretője a tragikus meggyilkolásáról ismerté vált Mágnás Elza örömlány volt. Schmidt Miksa örökös nélkül halt meg, kastélyát és az azt övező parkot a fővárosra hagyta, azzal a kikötéssel, hogy közparkként és múzeumként működjön. A birtokon egy 15 hektáros őspark található, ami kisebb sétákhoz tökéletes helyszín és szakrális emlékeket is rejt. Egy 14 stációból álló 1810-ben épített kálvária vonul végig a park szélén és vezet el az 1820-as években emelt Szent Vér kápolnához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrs vezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budavárosát kisebb-nagyobb megszakításokkal a kezdetek óta lakja zsidó közösség. Az első zsidó negyed a vallási kérdésekben toleráns, IV. Béla király idején települt a budai várba, míg a második a török hódoltság alatt. Ennek a korszaknak a nagy zsinagógája a mai Táncsics Mihály utca egyik házának belső telkén állt. Régészeti feltárása tervben van. Vele szemben az utca másik oldalán található a korszak másik, kisebb imaháza, amelyre 1968-ban bukkantak rá egy újjáépítés során. A kis helyiség sokáig a Budapesti Történeti Múzeum kiállító helyeként működött, majd az egységes magyarországi izraelita hitközség kezdeményezésére felújították, és 2018 őszétől újra betöltheti vallási funkcióját is. Ezzel visszatérhetett a zsidó hitélet a várnegyedbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Batthyány Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békét.

0: erről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a hormozi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért hegy lábánál a Szabadsághídtól 60-70 méterre északra a Dunamedrében található az Inségszikla, ami egy általában vízzel fedett sziklaszírt. A nevét onnan kapta, hogy olyan alacsony vízállásnál látható, amilyen csak aszályos időszakban fordulhat elő. Nagyon alacsony vízállás idején nem lehet a Dunán gabonát szállítani, ezért ha előbukkan az inségkő, akkor fel kell készülni az inséges időkre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ősbudavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt Tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a

0: Két legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett áralá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 240.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Rácz László producer. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Egy nagyszerű eseményre hívjuk meg a hallgatókat, amely Szent Iván éjszakájához kapcsolódik, június 23-a, a helyszín pedig a Papp László Budapest Sport Aréna, és egy közös zenei élmény lesz ez. Ez a Kultúrklub szervezésében valósul meg ez az esemény, és szerintem aki jártas már abban, vagy a nevét hallhatta, az tudja, hogy fantasztikus események jönnek ki a kezei közül, és a gondolatai közül, és valósul meg. De mi is a Kultúrklubnak üzenete, illetve a küldetése?
2: Megpróbálom röviden összefoglalni. Szóval mi egy kreatív műhely vagyunk, ahol teljesen saját fejlesztésű műsorokat hívjuk műsoroknak, készítünk és csinálunk. Ez a koncertektől kezdve a talkshowkon keresztül, kabaréig, a beszélgetős esteken át egy csomó féle típusú műsor, ahol a legjobb művészekkel együtt dolgozunk. Itt igazából mindig kitaláljuk magát a műsort, és színpadra is visszük, tehát tényleg az ötlettől a megvalósításig mindent a Kultúrklub készít, és így alakul ki ez a rengeteg változatos, tényleg jobbnál jobb zenei és kulturális csemege, és hát azzal azért hagyj büszkélkedjek, hogy ilyen paletta, meg tényleg ez a típusú úgymond műsorkínálat, ez szerintem egyedülálló ma jelen pillanatban Magyarországon. És ennek egyik eseménye a Libabőr, ahol azt találtuk ki, hogy visszahoznánk azt az életérzést, amit az emberek a tűz körül éreztek évszázadok, évezredek óta, amikor együtt énekelnek, amikor együtt zenélnek, és ez egy olyan közösségi élményt, egy olyan töltetet ad, amit tulajdonképpen teljesen egyedülálló, és azt gondoltuk, hogy egy arénát meg tudunk ezzel tölteni. Már eleve a színpad egy különleges, mert ugye a közepén lesz egy gigantikus installáció, egy tűzinstalláció, ami körül ülnek a gitárosok, harmonikások, a hegedűsök és olyan hangszerek, amik a tűz körül úgymond elférnek, tehát nem lesz zongora, vagy például egy nagy dobfelszerelés, vagy ilyesmi, és hát a tűz körül ülnek a nézők. Ugye hál' Istennek jó sokan leszünk.
1: Igen.
2: És ugye az a különlegesség, hogy úgy oldottuk meg, hogy a jegy mellé mindenki megkapta a szövegeket, és ez nem egy olyan éneklés, mint amit az emberek megszoktak a koncerteken, hanem ezek duettek, ahol a Udvaros Dorottyától Keresztes Ildikón át rengeteg művésszel duettet énekelhetnek életükben először.
1: Mindig vannak szerintem kedvenc dalok, amelyek ilyenkor előkerülnek. Erre lett felépítve ez is, és a műsor is, vagy azért a művészek megmondhatták, hogy ők miket szeretnének mindenképpen elénekelni, együtt énekelni duettben.
2: Igazából ez egy közös hamaz. Mi adtunk egy étlapot, úgymond, egy zenei étlapot, és a zenei étlapról pedig, amit úgy gondoltunk, hogy igazán siker lesz az arénában, tudják énekelni, a közönség ismeri, benne van a fülében, mert azért 15 dalt amatőröknek megtanulni most azért nem kis feladat, nem akartuk, hogy teljesen új dalokat énekeljünk ott, szinte lehetetlen lett volna küldetés, ezért mi adtunk egy zenei étlapot, és erről a zenei étlapról pedig a művészek, akik ugye egyetlen egy dalt fognak énekelni a tűz körül, egy duettet, kiválasztották a számukra kedveset.
1: De azért néhány dalt soroljunk fel, amely biztosan el fog hangozni, de egyébként, hogyha fellátogatnak a kultúrklub.eu weboldalra, akkor itt látják a dalszövegcsomagot, és ezt meg is tudják nézni, de aki még esetleg ezt most nem tette meg, annak áruljuk el.
2: Mondok egy párat,
1: jó.
2: Igénye nélkül, tényleg. Tehát először is vannak ilyen klasszikus tábortűzdalok, lesz egy kiváló gyerekkórusunk, a Bakácstéri gyermekkórus, akik az ilyen Ohio, meg ezeket a típusú közösségi dalokat fogja előadni. Aztán lesznek melankolikusabb, lassabb, érzelmesebb dalok, a Horváth Attila, Balázs Fetó szerzemények, ugye a korától. Aztán lesznek gyors dalok, lesznek LGT dalok, tehát rengeteg dal lesz. Ő még csak 14, aztán Valahol egy lány, aztán 16 tonna, Ringasd el magad, nem sorolom tovább, rengeteg lesz.
1: Én nézzék meg a weboldal, szerintem ez a legbiztosabb. És én közben kutattam a fejemben, hogy mikor is beszélgettünk, és akkor beszélgettünk szerintem, amikor megnyílt a roma kult kultúrklub, és ott ugye rengeteg esemény volt, az egy nagyon intim volt. Most viszont, ahogy én így láttam, és a weboldalt is megnéztem, rengeteg olyan esemény van, amely viszont sokkal nagyobb teret tud most kapni.
2: Hát igen, itt ez egy más léptékű igen. A kultúrklub, ugye itt a Víg Színháztól a Műpán keresztül az arénáig mindenhol rendezvényeket tartunk, más jellegű műsorok vannak. Ennek több oka is van, az egyik az, hogy olyan művészekkel dolgozunk együtt, akikre hatalmas igény van. Bodrogi Gyulától kezdve most például lesz egy Egyszer élünk, a többi ráér egy olyan kabaré műsorunk, ahol sikerült megállapodnunk Bodrogi Gyulával, Szacsvai Lászlóval, Liptai Klaudi Járai Mátéval, tehát olyan nevek, hogy egyszerűen hihetetlen. Itt nem lehet már nagyon piciben gondolkodni, úgyhogy ezek az 500 főtől a 10.000 főig mindenféle helyszínen ott vagyunk.
1: Nézzenek meg minden részletes információt is, egy picit még visszatérve a libabőrre. Lesz-e olyan, amely kifejezetten csak gitárral lesz kísérve?
2: Természetesen az olyan, ami szinte csak egy gitárral van, lesz olyan, ami sokkal teltebb hangzást ad, mert hát azért lesz a tűz körül, kahunnak hívják, tudja ez a tőhangszerek, tehát azért a ritmus szekció ott lesz, meg lesz tangó harmonika, tehát hogy lesznek más hangszerek is, tehát különböző hangzások lesznek. Például ott lesz Szirtes Edina Mókus, nagyon híres, kiváló hegedű művét. Nagyon-nagyon jó zenészek is lesznek, meg énekesek, úgyhogy nagyon izgulok, megmondom őszintén. Azért izgulok nagyon, mert ezt az installációt, amit összerakunk, ez soha nem volt még összerakva, ezt mi fejlesztettük le, mi találtuk, hogy legyen, hogy működjön, és mitől lesz tűz, és hát hatalmas várakozás előtt vagyunk mi is, és izgalommal vagyunk mi is, hogy milyen lesz.
1: Amikor a művészeket megkereste ezzel az ötlettel, ők hogyan fogadták ezt?
2: Azonnal igent mondtak.
1: Ilyen még nem volt, ugye?
2: Nem volt, soha nem volt még ilyen. Még hasonló sem volt ilyen, hogy duettet énekelhet a közönség. És egyébként azt hozzáteszem, hogy ez a művészeknek is nagyon nagy kihívás. Tehát most gondoljon bele, hogy fölmennek a színpadra, és bevállalják azt, hogy próba nélkül amatőrökkel fognak duettet énekelni. Tehát ez egy hatalmas feladat nekik is, és pontosan ezért a próbán, meg a főpróbán én imitálni fogom a közönséget amatőrökkel, tehát amatőr embereket viszek oda, akikkel majd együtt fognak a főpróbán azért egyet próbálni, hogy mégis milyen ez, amikor el kell, hogy vegye a mikrofont a szájától, és átadja közönségnek, ugye, és duettek vannak. Tehát nagyon izgi.
1: Igen, nagyon.
2: Ugye nagyon széles a paletta a művészekben is, tehát tényleg az Udvaros Dorottyától a Gubik Petrán keresztül a Hevér Gábor, a Keresztes Ildi, a Fűr Anikó, Pintér Tibor, tehát rengeteg, Cutor Zoli, Olá Gergő, nagyon sokan lesznek. Nagyon jó lesz tényleg.
1: Igen, és valószínűleg van olyan dal, amelyet lehet, hogy nagyon-nagyon régen énekeltek, vagy még sohasem énekeltek, és akkor most ez így összeadódik, és az, hogy igen, közös éneklés van, szerintem ennek valami olyan elképesztő ereje van, és én tényleg biztos vagyok benne, hogy végig libabőr lesz, ugye?
2: Igen, egyébként azt már elárulhatom, hogy én egy nagyon nagy hazárdőr vagyok, és én már most befoglaltam a következő Szent Ivánére az arénát, bízva abban, hogy ez egy nagyon sikeres műsor lesz, úgyhogy ebből egy tradíciót, egy hagyományteremtő koncertet szeretnék, tehát jövőre ugyanígy megtartjuk Szent Ivánékor. Függetlenül attól, hogy ez hétfőre vagy keddre esik, ugye most is kedden lesz a koncert, mert én ragaszkodtam ahhoz, hogy ne a közelében legyen Szent Ivánének, hanem akkor pont Szent Ivánékor legyen ez az ünnepség, mert én ezt egy ünnepnek tartom.
1: Akkor tehát első libabőr, Szent Iváni éjszakán egyetlen közös hang leszünk, jövőre akkor újra beszélünk, de most még oda nem szaladunk, hanem csak június 23-áig, a helyszín pedig a Papp László Budapest Sportaréna, és a kulturklub.eu weboldalon pedig minden más információt és más programokat és előadásokat megtalálnak, és hát olyan neveket, hogy szerintem mindegyikre érdemes ellátogatni, úgyhogy én kívánom, hogy mindegyik előadást eltázzal úgy zajlódjon.
2: Nagyon köszönöm a kedvességét, és nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Rácz Lászlót hallhatták, producert.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Az alkotás kulisszái, múzeumok éjszakája a képzőm. A Magyar Képzőművészeti Egyetem ismét megnyitja kapuit a múzeumok éjszakáján. Az este során a látogatók bejárhatják az intézmény történeti tereit, megismerhetik a Lotz freskók történetét és szimbolikáját, betekinthetnek a restaurátor műhelyek munkájába, valamint találkozhatnak a diplomázó hallgatók friss alkotásaival is. A programot tárlatvezetések, kiállítások, műhelybemutatók és filmvetítés színesítik, amelyek együtt kínálnak betekintést az egyetem múltjába, jelen és a kortárs művészeti gondolkodás formáiba. Nem csak a főépület, hanem az Epreskert is látogatható lesz a múzeumok éjszakáján. A belváros szívében megbújó ősfás park szobrokkal, neoreneszánsz és oszlopcsarnokos műteremházakkal, valamint művészettörténeti anekdotákkal várja a látogatókat. Az Epreskert ad otthont a Képzőművészeti Egyetem szobrásztanszékének, valamint olyan különleges helyszíneknek, mint a Pantheon Friesz kiállítótér, Strobel Alajos egykori műterme és a Kálvária. A múzeumok éjszakáján Bóka B. László művészettörténész vezetett sétáján a nagymesterek és tanítványaik világát idézi meg, gazdag anekdotákkal fűszerezve, többek között azt is felidézve, amikor a kertben még pávák és majmok éltek, vagy amikor Strobel Alajos bohém összejöveteleket rendezett. De a múzeumok éjszakája rengeteg más programot is tartogat számunkra. Ízekbe zárt történetek, bárki áthathatja magát a mediterrán életérzésnek a Magyar Nemzeti Galériában szombaton. Ugye az a jó a múzeumok éjszakáján, hogy nagyon sok helyre elmehetünk, így akár több múzeumot is meglátogathatunk. A nyár legvarázslatosabb estéjének fókuszában a Dolce Vita című kiállítás áll, amely egyaránt felel a szezon zamatáért és pezsgő ritmusáért. Vizuális csemegék, izgalmas terek, tárlatvezetések kicsiknek és nagyoknak, kortárs táncprodukció, pop-up előadások, kézműves workshop és élő zongoraszó és DJ-szettek kóstoltatják bele a hamisíthatatlan múzeumok éjszakája varázsába június 20-án szombaton. Bárhova is látogassanak-e, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta,

0: Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett tárala csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci stratégiai és marketing vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik főszervezője. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Szia!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, én is, hello!
1: Már mindent megbeszéltünk, ami az időjárást illeti, ami a fejfájást illeti, ami a parkolást illeti, úgyhogy ezt alaposan végig tárgyaltuk. Ugye most frontok jönnek, mennek, a szél az nem feltétlenül jó hatású. Rátok hogyan hat ez az időjárás? Csak hogy a témánál legyünk.
2: Szegény hallgatókat ezzel fogjuk most fárasztani.
1: Azért mondjátok el.
2: Hát nem tudom. Lesz majd jobb.
1: Lesz majd jobb, például a hamarosan kezdődő Óbudai Világzenei Héten vélhetőleg már jó idő lesz. Így
3: köszönjük
1: van?
3: Ezt, az átkötést, ilyen szép időben, még jobban várjuk a Világzenei Hétfesztivált, így van.
1: Ezt levajasztátok az időjárással. Dóri, hogyan lépsz fel, milyen formációval?
2: Hát egyrészt az mindig egy öröm, hogyha a Kobuciba mehetünk. Ezt le kell, hogy szögezzem. Bármilyen formációval és bármilyen körülmények között, az mindig egy ilyen ünnep. Most a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band közös koncertjét fogjuk megejteni, és először játszik a Budapest Klezmer Band az első részben, és azt hiszem mi játszunk a második részben, és aztán természetesen közös dalokat is fogunk játszani, és a Budapest Bárból a csodálatos zenekar mellett Mező Misi és én fogjuk képviselni az énekeseket.
1: Hogyan épül fel az Óbudai Világzenei Hét programja? Ez már csak azért is okoz némi nehézséget, Krisztián, hiszen évről évre megrendezitek, és nyilvánvalóan azért mindig abban is gondolkodtok, hogy a hagyományos elemek mellett újdonságokkal is szolgáljatok.
3: Így van, törekszünk arra, hogy a közönséget mindig a lehető legcizeláltabb eszközökkel és némi meglepetéssel próbáljuk megszólítani. Természetesen nekünk is mindig öröm, ha a Dóriék jönnek, sőt ünnep, és az idén azt gondoltuk, hogy a koncepció alapját az a featuringek és a kollabok képezik. Tehát sokat szoktunk arról beszélgetni veled is, hogy a világzene, a kultúrák egymás mellett éléséről, egymást áthatásáról szól, de ez ugye gyakorlatban a szlogenen túl mit jelent, az azért ritkán derül ki, és azt gondoltuk, hogy az idén a legeklatánsabb példája annak, hogy ezek nem csak egymás mellett léteznek ezek a zenei világok, hanem együtt is, az, hogyha megpróbálunk featuringeket és olyan együttműködéseket színpadra szólítani, akik nem csak egymás után, hanem közösen is képesek valamilyen produkciót létrehozni, és hogy ha segítsek kontextusba helyezni, amit a Dóri említett, akkor a Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár együttműködése klasszikusan ilyen. Két különböző zenei világ, aminek megvannak a közös metszetei szellemileg, zenetörténetileg, és reméljük, hogy távlataiban is. Úgyhogy ez a szerdai napja a fesztiválnak, június 22-e és 27-e között zajlik Óbudán a Kobuci kertben ez a Világzenei Hét fesztivál, és az egyik nagy eseménye a Dóriéknak a jövetele, aminek van még egy különlegessége is, és ez pedig a Dohány utcai zsinagóga főkántorának a személye és nagyszerű, ha jól tudom, bariton hangja, ő is egy különleges vendége az estének.
1: Dóri, a világzene valóban nagyon varázslatos világ, és ha valaki szereti, akkor nagyon szereti, ha nem szereti, akkor meg hát ugye egyszerűen távol tartja magát tőle, de hát az Óbudai Világzenei Hétre olyanok látogatnak el, akikhez közel van ez a dimenzió. Mit gondolsz, hogy ott leszel, meghallgatod majd a többi szereplőt is, tehát jól érzed magad ebben a közegben, akkor is, ha nem előadó művészként vagy jelen?
2: Hát ezt tanulmányozni fogom. Abban például, hogy innen kimentem a stúdióból a részletes programot, és megnézem, hogy lesz-e olyan, mert őszintén szólva nem tudom, nekem minden zene világzene. Ez annyira furán hangzik, de valóban így van. Tehát én nem tudom igazából ezeket bekategorizálni. Tehát meg kell nézni, hogy mik lesznek ezek a kollaborációk, és akkor ennek fényében hát nagyon szeretnénk. Tehát ez nagyon optimális lenne, és tök jó lenne. Ráadásul egy ilyen helyszínen meg szerintem az idő is ennek kedvezni fog.
1: Csak hogy visszatérjünk a témánkhoz.
2: Nem, de hogyha végig gondoljátok most az eddigi szezont a szabadtéri koncertekkel, azért nem voltunk annyira elkényeztetve jó idővel, tehát elég hűvösek voltak az esték, és esősek, akár adott esetben. Úgyhogy a válaszom röviden igen.
3: A Dórinak szerintem abszolút igaza van ebben, hogy ez a definíció, ez nagyon régóta inflálódik, felhígul, és igazából van egy ilyen tágulása ennek a fogalomnak, hogy mit jelent az, hogy világzene. Én is úgy vagyok vele, hogy tulajdonképpen mindent és mindennek az ellenkezőjét is könnyen jelenti. Ennek a fesztiválnak az egyik koncepcionális öröksége az mindig az volt, hogy az autentikus formákhoz visszanyúló világzene az, ami a modern zenei alakzatokkal találkozik és hidakat épít, azt szoktuk mi, a mi definíciónk szerint világzenének nevezni, de lehető legtágabban érthető szerintem is ez a fogalom, és pont emiatt hívjuk a Dóriékat is, mert abszolút ide tartozónak véljük.
1: Visszatérünk még a világzene definíciójára. Folytatjuk hamarosan a beszélgetést Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Az előbbi vita nem alakult ki, de Dórinak elég éles, markáns véleménye van a világzenéről.
1: Nem a világzenéről egyébként, hanem inkább csak erről a fogalomról, hogy szerintem ez egy ilyen devalválódott, vagy nem tudom, tehát hogy ez valóban, amit te is említettél, hogy ez számomra olyan, hogy minden, amit nem tudunk bekategorizálni, akkor gyorsan azt mondjuk rá, hogy ez ilyen világzene, vannak benne fura hangszerek, meg kicsit a lebegős, akkor az világzene.
2: Tehát a fogalom használata inflálódott egy kicsit, de szerencsére nem a fogalom használata a fesztiválnak a tárgya, hanem maga az eleven tapasztalat, és egyébként ezt szoktuk mondani, hogy persze nyitottság, persze kultúrák találkozása, stb., de valójában amit a közönség ott a színpadon lát, átél, hall és megtapasztal, mindenkinek az a világzene, amit utána hazavisz abból a tapasztalatból, hogy mondjuk mit jelent a klezmer és a kávéházi cigányzene, mi az a fúzió, amit ott megtapasztalhatnak. Ez a legbiztosabb vezető szerintem, hogyha ilyen finom kérdésekről beszélgetünk, hogy a világzene műfajában mi fér bele, és mi nem, de én is nagyon egyébként ezt tapasztalni, hogy a jazz és a world music azért miközben tavaly talán beszélgettünk Dress Mihály, vagy nagyon-nagyon szép estét köszönhettünk Misi bácsinak tavaly. Természetesen, hogy a dolog nem válik le egymástól úgy, mint Ocsú a búzától, hanem ezek határterületek, és a határterületek áthágásai azok, amik zeneileg érdekesek, és ezt a Dóriék hozzák nekünk minden évben.
0: És hová halad ez a folyamat, mit gondoltok? Tehát egyre jobban feloldódnak ezek a skatuják?
1: Én nem tudom, én csak azt gondolom, hogy itt Magyarországon hogy gondolkodnak erről. Azt nem tudom, hogy más országok, tartok tőle, hogy Magyarországon egy kicsit sarkosabban gondolkodnak erről, tehát kicsit kategorizáltabban gondolkodnak a zenéről. Ezt a tanulmányaim során is egy kicsit így tapasztaltam, bár az érdekes, hogy amikor a klasszikus zenei tanulmányaim során találkoztam a legelfogadóbb és a legnyitottabb emberekkel. De ha meg arra gondolok, hogy külföldön, főleg a mostani generációban miféle produkciókat látunk, akár az Instán, vagy akár bármiféle más internetes elérhetőségen, olyan formációk vannak, hogy egyszerűen eszedbe se jut kategorizálni. Tehát fogalmad nincs, hogy ez egyik honnan jött, a másik honnan jött, meg lehet magyarázni, hogy ő most a hip-hopból jön, ő most a jazzből jön, ő most egy autentikus arab zenész, vagy arab zenét hoz, és csinál valamit közösen, ami egyszerűen csak jó. Tehát én ezt a fajta nagyon komoly elfogadást vágynám, hogy itthon is, vagy a mi generációnkban is teljesen természetes legyen, de azt látom, hogy a fiataloknak már pontosan ezekkel az eszközökkel megsegítve, hogy nyitva van a világ, ő nekik ez már teljesen elfogadott. Szóval itt már felborultak szerintem, vagy áthághatóak a határok.
2: Hát abszolút egyetértek. Ugye Dóri a művész szemével beszél erről az egészről. Tehát nyilván amikor valaki aktuálisan szíre viszi ezt és műveli, akkor egyszerűen ezek a szavak, ezek elpárolognak, és az áramlása marad annak, hogy ez zenei tapasztalata. Ágoston Béla barátommal, nagyszerű jazz muzsikus, akit szintén lehet világzenésznek nevezni, és az etnohip, szóval sok mindennek. Őtől egyszer megkérdeztük ezt, hogy pont a kategóriákat, és azt mondta, hogy egyszerűen ő zenészekkel zenél együtt. Tehát nem szereti az indexet, a bélyeget, vagy a tehertételt a dolgon. De ha már ennyit emlegettük ezt, akkor bocsáss meg, azt engedjétek meg, hogy szóba hozzam, hogy pont emiatt a héten lesz egy világzené nyílt napunk, mert azt gondoljuk mi is, hogy kicsit olyan ez, mint a blues, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy miről van szó, hogyha nem tudom, Black Pumas-t hallgatunk, akkor az is blues, és a közönség egy picit van egy ilyen dezorientációs folyamat ebben az egészben, szóval egy világzenei nyílt napot fogunk tartani, a kiváló barátom Nové Soma és Ifjú Csóri Sándor nagyszerű duó, és az ő Somának egy másik produkciója, a Mordály fog egy hosszú estét celebrálni a közönségnek, ahol ahol a folk gyökereket és a rocknak az talán váratlanabb a világzenében talán az a rock nem szokott annyira jelen lenni, mint a híd másik oldalán álló műfaj. Ők csinálnak egy nyílt napot, egy ingyenes esemény keretében, ahol mindent megmutatnak, amit ők tudnak. Egyébként ennek is azért megvannak a magyar hagyományai, nem tudom, Illés, Sebő, hogyha visszaemlékeztek rá, a 70-es években nagyszerű olyan lemezek készültek, ahol
0: mi
2: ez még nem volt.
0: Mi akkor még nem éltünk, bocsánat.
2: Pardon, elnézést, akkor csak én emlékszem. Szóval, hogy amit a Dóri emleget, hogy nem volt még ennyire inflálva ez a fogalom, hanem sokkal elevenebb volt maga az a tapasztalat, hogy de érdekes, hogy ez a két világ átjárja egymást.
0: Minden esetre az egész hét nálatok a Világzene hegyében telik, hát ez a neve is, Óbudai Világzenei Hét a Kobuciban. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Hamarosan, június 22-én indul a fesztivál, egy héten át tart, 22-től 27-ig, az majdnem egy hét, ugye, hiszen a vasárnap az már nem érvényes, de hogyan kezdődik, Krisztián, mi az, amivel elindítjátok ezt?
1: Hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy világzenei kertmozival kezdünk, és a dokumentumfilm is mindig egy olyan eszköz, amivel általában a legelkötelezettebb világzene szerelmeseket szoktuk megszólítani. Az idén Szomjas Györgynek és Halmos Bélának a kiváló dokumentumfilmje, a Net is annyi lesz látható, hallható. Ugye egy kalotaszegi primásnak az élettörténete, cigány primásnak az élettörténete. Egy nagyon szép és mély film a nagyon autentikus, nagyon, nagyon tiszta folk gyökerekről, és a film is nagyon finom eszközökkel mutat be egy világot, ami letűnőben van, úgyhogy a Világzenei Kertmozival indul a hét.
0: Ez minden évben sikeres, ugye?
1: Igen.
0: Én emlékszem rá, hogy mikor ezt bevezettétek.
1: A közönség szereti, nagyon az elkötelezett és vágyfülűek, kíváncsiak az ilyen dokumentumértékű anyagokra, de mindig egy ilyen meghitt millióben nézzük végig mi is, mert sokat tanulunk belőle.
0: Uh-huh. Mi történik utána?
1: Említettem a nyílt napot, amivel berúgjuk a fesztivál ajtaját. A Mordáj és Novésomai Fücsóri Sándor duója az, aki megpróbálja ezt az estét megmutatni a közönségnek, és utána világzenei DJ-kkel is készülünk. A hét közepén a Koronát természetesen a Budapest Bár és a Klezmer Band közös koncertje adja. Még egyszer a Dohány utcai zsinagóga főkántora megtisztel bennünket azzal, hogy énekel a Kobuci kertben. Ez önmagában egyébként egy kuriózum. Úgyhogy a szerdai napunkat a Dóriéknak köszönhetjük. A fesztiválnak az idei világsztár fellépőjét úgy hívják, hogy Natasha Atlasz. Szerintem a világzene ismerőinek ez a név azért mond valamit. Ugye a Trans Global Undergroundnak az énekesnőiről beszélünk, korábbi énekesnőiről beszélünk, és ő tényleg a világ minden színpadán, minden fővárosában, a londoni Royal Tarbell Hall-tól a New Yorki Lincoln Centerig, tényleg, vagy akár a piramisokig sok-sok helyen és nagy színpadon megfordult. Peter Gabriel-től Stingen át Jean-Michel Jarre-ig dolgozott együtt ez a kiváló énekesnő, nagyszerű, szintén kollaborációkban hírességekkel és nagy zenei legendákkal, úgyhogy ő látogat az idén Óbudára a csütörtöki napunkon. Ő egy Sammy Bisaival, egy jazzmuzsikussal fog együtt játszani, és tényleg az elektropop, az arab tradicionális zenék és a jazz standardoknak a fúzióját, ők azért nagyon nagyon finoman, Parallel Universe, ez is az albumuk címe, aminek a részleteit elhozzák Budapestre, és ők például nem áthatásról beszélnek, hanem párhuzamosokról,
2: Hát főleg, ha belegondolunk, hogy a Natasha Atlasz ez tulajdonképpen egy ilyen álló csillag, vagy egy ilyen álló királynő csillag a világzenének az egén, mert én emlékszem, hogy amikor nekem a pályám indult, így a 20-as éveimben, ő már egy óriási nagy sztár volt, és hát nekem egyébként óriási dolog, hogy most egy színpadon állhatok vele, mert ő tényleg egy hatalmas sztár ebben a műfajban.
1: Ő leíró.
2: Konkrétan egy világsztár.
1: Leíró értelemben is használjuk. Egy kivételes, szerintem is kivételesen folytonos életműről van szó, és mindazt, ami a keleti tradíció és az arab világ, azt ő legautentikusabb formájába hozza be ebbe a sok jelzővel illethető nyugati modernitásba és a modern zenébe, az elektrótól a hip-hopig. Úgyhogy nagyon várjuk ezt az estét, és nagyon bízunk benne, hogy a közönség szívét Natasha Atlasz ismét meg tudja szólítani Budapesten. Ő azért elég ritkán jár ezen a környéken.
0: Ez biztos megnézi őt, Dóri, ugye? Tehát ezen az estén ott leszel.
2: Igyekszem. Ez nagyon vonzóan hangzik. És tényleg az, hogy azért nem nagyon csípjük előtt itt az országban, az biztos.
0: Az egyébként minek köszönhető, hogy valaki a folyamatosan változó világ és trendek közepén is egyfajta álló csillag tud maradni, ahogy mondtad?
2: Hát nyilván ez a folyamatos megújulásra való képesség szerintem a kíváncsiságban gyökeredzik, illetve abban, hogy mindig ő is valószínűleg a minőség fele megy, és nem műfaj szerint válogat, hanem azt szerint, hogy ki eléggé nem is tudom, unikum, vagy érdekes, vagy jó a saját műfajában, és akkor arra a saját világát rá tudja talán vetíteni. Én ezt így tudom elképzelni, hogy így lehet mindig megújulni, és akkor így lehet egy állócsillagként létezni, hogy mindig valami újdonság felé mész. Ez a folyamatos kíváncsiság és a nyitottság.
0: És ezt követi még a pénteki nap, hiszen Natasha Atlasz csütörtökön lép fel. Ugye?
1: Így van.
0: Most nézzek Dórira, de közben Krisztián, ugye, bologat.
2: Krisztiánra nézni, légy szíves, ne rám.
1: Pénteki nap a Ferenci Gyuriéké, Dóri szerintem Gyurit is nagyon közelről és művészi erejében ismeri.
2: Maraton lesz.
1: Így van, ez egy maraton lesz.
2: Rakajam.
1: Szóval azt találtuk ki, az volt az ötlet Ferenci Gyuriékkal közösen, hogy az ő zenésztársai kiváló zenészekkel dolgozik együtt, Dóri, ezt biztosan meg tudod erősíteni. Egy fantasztikus zeneke van Ferenci Györgynek, az első Pesti Rackák. És kinek egyenként vannak autentikus formációi a zenésztársainak. És azt gondoltuk, hogy mi van akkor, hogyha az összes formáció színpadra lép egyetlen nap alatt, egy hosszú, szintén hosszú estén, ez a nap délután 4 órakor fog kezdődni kis színpadokon, és a Gyuriék összes zenésztársának, Apáti Ádáméknak is, a Louisiana Double színre lép Apáti Ádám és a felesége, a Boldog Rezignáció című formációnak az albumát, azt hiszem nemrég megjelent albumukat ról játszanak el dalokat, és persze Ferenci György lánya is megtisztel bennünket a jelenlétével, szóval ilyen sok pici formáció, és a végén egyszer csak a Racka Jam teljes zenei erejével színpadra lép nálunk. Ahogy Dóriékkal is, Gyuriékkal is nagyon régi az együttműködés, nagyon szeretjük azt, amit képviselnek a zenében, színvonalban, kultúrában és üzenetben természetesen, úgyhogy Ferenci György és a Racka Jam különböző formációi létnek a Racka Maratonon színpadra a pénteki
0: napon. Racka Maraton, tehát pénteken, de aztán lesz még egy zárónap is, ugye?
1: Amit említettem, hogy az autentikus alapjait a világzenének mindig is tiszteletben tartottak a Kobuci hely DNS-ében is, azt hiszem, hogy ez a történet van benne, ami a népzenétől a világzene felé, aztán pedig a mindenféle más kortárs könnyű zenék felé vezetés vissza, úgyhogy egy táncházzal köszönünk el az idei Világzené Évfélt Fesztiváltól ezúttal szombaton, és kolozsvári barátaink a Tokos együttes, kiváló Tokos együttesen játszani, és a Csángálóék muzsikálják a moldvai blokkot, úgyhogy népzenétől népzenéig tart az idei Világzenei Fesztivál íve.
0: Így épül tehát fel az óbudai világzenei hét, de mi még jövünk vissza, hiszen a beszélgetés folytatódik Behomi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő, és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, valamint az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Ugye 6 napon át tart az Óbudai Világzenei Hét, szerdán lesz majd látható Dóri a színpadon. Dóri, hogyan találkozik a klezmer és a kávéház világa?
1: Nem tudom, az én olvasatomban, vagy az én fantáziámban a kettő az először így földrajzilag jelenik meg, tehát konkrétan láttam egy budapesti utcát, hogy van egy kávéhez, mellette van egy zsinagóga. Tehát, hogy innen például elindulhat simán a találkozás, mert mind a kettő egyébként nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a két világháború közötti időszakra gondolok, vagy még korábbra, akkor vagy akár a 1900-as évekre, mondjuk arra a századfordulóra, akkor az abszolút azon a fejemben, hogy ugye ezek a cigányzenészek a kávéházakban mindent játszottak operát, játszottak operettet, játszottak jazzt, hát olyan fülük volt, hogy mindent tudtak. Tehát ugye volt ez a klasszikus történet, hogy bemutattak egy operát a Magyar Állami Operaházba, és amikor utána beültek a vendégek a kávéházba, akkor a cigányzenészek már játszották a főslágert, mert annyira gyors ment a fejükbe. Na most így tudom elképzelni ezt is például budapesti, vagy mondjuk pesti szinten, hogy így keveredett. De azért ennek nyilván vannak kulturális hagyományai és gyökerei is, azért a klezmernek, meg a cigányzenének, és biztos, hogy az autentikus cigányzene és a klezmer szintén elég erős kapcsolatban áll. Például erre egy nagyon jó példát tudok mondani. Van a Joseph című dal, amit egyébként én valószínűleg fogok is énekelni 24-én Kovuciba ezen az estén, ami például olyan jelzőket kapott, hogy ez egy jiddis cigány dal. Tehát, hogy nem is tudják vagy megmagyarázni, vagy megtalálni a gyökerét. Tehát annyira összefonódott a kettő már az eredeténél, hogy hát én valahogy így képzelem el. Az én képzeletem abszolút egy töröl fakad, hát valamennyire inkább a hangulata is. Igen.
2: Hát Dóri, nagyon szépen felvezetted szerintem. Tehát a terek, a nagyváros, a kelet-európai műfai gyökerek. Én azt hiszem, hogy egy zenekari leírásotokban láttam egy nagyon szép közérzetre vonatkozó kifejezést, hogy a két világ között a közérzeti mélység, az a melankólia és a féktelen életöröm. És ez a kettő szerintem tényleg igaz a Budapest bárnak a világára is, tehát a kávéházi cigányzenére is, és nagyon mélyen igaz a klezmerre is.
1: És ő magában micsoda ellentmondás, érted ezt a kettőt összerakni?
2: Ez egy kelet-európai jelenet.
1: De hogy ez abszolút kelet-európai, és ez egy tök könnyű kapcsolódni ezzel szerintem.
2: De az biztos, hogy a Budapest, mint nagyváros létrejötte, és a pillanata, amikor ez egy metropolisszá válik, hogyha egy kicsit túlozni szeretnék, vagy legalábbis a századfordulóra utalok, amikor a súlya Európában is más volt Budapestnek, akkor ez két virágzó zenei kultúra, pont így, hogy a terek is közel vannak egymáshoz.
1: És egyébként, amikor mi először játszottunk a Budapest Klezmer Banddel, és csináltuk a közös dalainkat, akkor, meg hát ugye Budapest Bárnak van Klezmer albuma is. Tehát nem csak ez az egy találkozási pont volt, hanem azért Budapest Bár csinált egy külön klezmer albumot is. De amikor én például ebbe először részt vettem, ebbe a közös produkcióba, azt éreztem, hogy semmiféle zenei nyelvi különbség nincs a kettő között. Tehát, hogy ugyanazt a teret futjuk be, ugyanazt tudjuk megfogalmazni a dalok által, a hangulat által, a hangok által, a hangszerek által. Tehát fölmegyek a színpadra, és tulajdonképpen csak kiegészítjük egymást, de igazából nem szorul semmi magyarázatra zeneileg, meg hangulatilag sem.
2: Azért végül csak definiáltuk ezt a világzene dolgot.
1: Kicsit hosszadalmas van a sikerül.
0: De a végére eljutottunk ide, és ugye azt is mondtátok, hogy végül is nincs értelme bogozgatni, vagy boncolgatni azt, hogy a jó zene az milyen műfajokból épül fel, de azért mégiscsak a világzene az egy hívószó. Tehát azt mondom, hogy világzene, és akkor van egy közönsége. És nyilvánvalóan évről évre ugyanazok az emberek is ellátogatnak hozzátok erre a hívószóra, de hát közben azért mindig vannak újabbak és újabbak.
2: Természetesen törekszünk rá, hogy minél szélesebb bázis tudjunk megszólítani. Szerencsére a Kobuci kínálatát nagyon-nagyon-nagyon sokan követik, azért ez egy sokrétű program kínálat, egy nagyon szép örökség és szép történet a Kobuci program kínálatnak a története, és ilyenkor mindig be tudjuk mutatni, vagy legalábbis olykor ezzel az idealizmussal kényeztetjük magunkat, hogy be tudjuk mutatni annak a közönségnek, aki esetleg más zenét szeret, akkor egy-egy felütés és impulzus révén meg tudjuk mutatni, hogy mi az a klezmer, vagy ki az a Natasha Atlasz, és hát ha megtörténik az, amiről, amikor ilyenkor a kommunikáció és a közönség megszólítása szól, hogy olyanok is eljönnek és meghallgatják ezeket a zenéket, akik adott esetben nem érzik elsődlegesen a sajátjuknak, de a stabil világzenei közönség is természetesen a hűséges hozzánk, és remélem, hogy mi is hozzájuk. A világzenei nyílt nap, mint említettem, az klasszikusan erre lesz való, hogy azokat a közönség rétegeket is megpróbáljuk elcsábítani, akik még nem ismerték a műfajt.
0: Hiszen rengeteg színből épül fel ez a hét. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy legyen nagyon sikeres és hát jó hangulatú ez a hét. Majdnem azt mondtam, hogy világzenés, de közben ugye azért ez egy ennél sokkal tágabb fogalom, mint azt megbeszéltük Dóri, valaki most szigorúan néz. Szóval a lényeg az, hogy legyen ez az egész hét olyan, amilyennek elképzeltétek, de hát úgy is érzitek, hát a színpadról meg abszolút érzékelhető, hogy milyen a közönség és hogy fogadja. Ugye?
1: Nagyon szeretjük a közönséget. Mindenhol, a Kobuciba meg még inkább.
0: Tökéletes.
2: Köszönjük az érdeklődést.
0: Köszönöm szépen, gyönyörű, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük, sziasztok.
0: Behumi Dóri énekesnő volt a vendégem, és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották. Következik Antonio Vivaldi 4 évszak ősz 3.
0: tízője.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották. Következik Antonio Vivaldi 4 évszak ősz 3. tétel. Előadja a Liszt-Ferenc Kamara Zenekar.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokádja, megnyitják a hormozi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Évianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszkij elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakértők.

0: intézésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1% ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint télnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szélmérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak sávlezárásra a fővárosban a Helsinki úton befelé a Torontál utca után. Erősödik a forgalom a Budaörsi úton a Nagyszülős utcai felüljárótól befelé és a 10-es főúton is Solymártól. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé, az Astoria megállót pedig a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába helyezik át. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem jár karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusszal utazhatnak, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Ma várhatóan reggel 8 órától 12 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Borga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, üdvözlök mindenkit, ez itt a Klasszik Nyitány június 18-án, kedd reggel van, a madarak nem ezt mondják, hanem egymást szídják. Itt a hátam mögött most jöttem rá, hogy egy időszakos váltás szemtanúja lehetek állandóan, hogyha hátra nézek, tehát a gerlepár egyik tagját váltja egy varjú, nem túl békésen, aztán majd olyan 9-10 óra tájban megérkezik egy rendkívül ifjú szarka, aki nagyon hangosan, bocsánat, foglalja el ezt a helyet, úgyhogy ennyit tudok földrajzilag hozzátenni, illetve hallgatván a híreket, remélem önök is néha, hát nagyon néha tesznek ilyet, elhangzott, hogy Evianban valamiféle konferencia volt, nem biztos, hogy egy szót is értettem belőle, utána néztem Eviannak, de abba hagytam az utána nézést, mert bevallom őszintén, a francia nyelv, illetve a francia szavak kiejtése szerintem elég vicces, legalábbis az én előadásomban, úgyhogy nem tud. A Genfi tó déli partja idáig értettem, Lozannal szemben, de ezt is csak talán foci emlékekből tudom felidézni, de hogy milyen községekkel határos, azt már nem vagyok hajlandó, és nem is tudnám kiejteni. Az viszont biztos, hogy 1938-ban tartották ott az első nemzetközi konferenciát. Sajnos nagyon sikertelenül. Egyébként a célja a hitleri Németországban üldözött zsidók befogadása volt, és akkor mindenki két kézzel mondta, hogy áde, hogy, na ennyit az emberi szeretetről, szolidaritásról, de ennél egy sokkal vidámabb napot tartunk. Egyrészt, mert rengeteg magyar színművész hölgy születésnapja van, de hát elsőként egy a nemzetművészéről, magyar operaénekesről, a Kossuth-díjas Marton Éváról kell szólnom néhány szót, de hát elég, hogyha annyit mondok, hogy jó egészséget kívánunk Marton Évának, és hallgassuk még sokszor, és egyébként mi hallgatjuk itt sokszor nálunk, és hogy mit lehet még hallgatni nálunk, tudom, erre kíváncsiak sokan. A reggeli expressben Egyrészt felhívjuk a figyelmet, hogy múzeumok éjszakája van, másrészt pedig, hogy hajózni jó. Az utolsó szállítmány címmel egy késő antik hajóroncs kereskedelmi kapcsolatairól is szól kiállítás a Quincumban, úgyhogy beszélgetünk majd dr. Lángorsoly, a fő muzeológussal, hogy hogy kerül a hajóroncs, jó, Duna van a közelben, de hát, meg mit jelent a kereskedelem, mit jelentett a kereskedelem az ókorban. Aztán pedig jó apák leszünk, mert hogy lesz apák napja egyébként, de folytatódik a válvetve apával nap, tehát hogy be lehet vinni apának magával a csemetét meg a gyereket, és erről már tavaly is beszéltünk, és most is dicsekszünk majd Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítójával. Aztán marad a maszkulin vonal, mert hogy Pintér Tibor érkezik hangban, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatójaként. Bevallja majd, hogy lesz-e nyaralás, nem lesz nyaralás, ugyanis a Nemzeti Lovas Színház országjáró turnéra indul, számos vidéki helyszínen, de a fővárosban is bemutatják 4, illetve 2 lábon, hogy mire jó így együtt az ember és a második legjobb barátja. Bocsánat, hogy a kutyákat említem először, de hát van egy ilyen elfogultság. Szóval, hogy a Nemzeti Lovas Színház emberekkel, darabokkal, sok zenével, színművészekkel, és akkor beszélünk még természetesen a múzeumok éjszakája kapcsán, és már most fölhív, sok helyszínről, befejezem a mondatot, és már most fölhívom a figyelmet, hogy tessék velünk játszani, és tessék velünk figyelni, aki június 25-én és 27-én nem szúnyogokat csapkodva, hanem száját tátva élvezné a parasztbecsületet és a bajazzókat egy éjszakán, bár tudom, hogy 2 éjszakát mondtam, az játszon velünk, a Margit-szigeti szabadtéri színpad ugyanis felajánlott minden nap egy-egy páros belépő jegyet, bármint ezen a héten, úgyhogy nekünk van jó kérdésünk, önöknek van jó válasza rá, és majd mindig mondom, hogy mit kell válaszolni, de úgy is tudják. Egy a lényeg, hogy a játékkukac@klasszikradio.hu e-mail címet már most rögzítsék, és tanulják meg. Én pedig megtanulom, hogy mikor kell befejezni itt a Klasszik Nyitányban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Legyünk vidámak, szerintem ez a legfontosabb útmutató, pláne Offenbach Párizsi Vidámságok című és elnevezésű mazurkája után, de most globálisak legyünk, ne csak Párizsra vessük tekintetünket, hanem az emberre, bár lehet, hogy itt belülre kellene nézni, és akkor a globalitás egészen más színezetet kap. Az biztos, hogy a mindfulness-el, a tudatossággal foglalkozunk, hogy legalábbis az idézetek mostanában a tudatos jelenlét témakörében érkeznek, egy hölgytől, Ruby Vax-tól, aki egyébként brit származású, de színművésznő, sok sorozatban, sok filmben láthattuk, amíg nem kezdett el saját magával foglalkozni, illetve a mindfulness-el, és hála Istennek sok-sok valóság show szereplése mellett, amit mi nem élvezhettünk, mert ezek Amerikában voltak, megajándékozott minket könyvekkel a mindfulness témaköréből, a legaranyosabb talán a Használati utasítás az emberhez című, de van a tudatos jelenlét az agyon hajszolt elmének, és hasonlók, úgyhogy tessék keresni egyrészt a könyveket, másrészt pedig figyelni az idézetre, amit mi jó szándékkal nyújtunk át, de számomra legalábbis az első mondat az lehangoló, mert én olyan vagyok, hogy, és innentől idézek, hogy a legtöbben életünk felét ábrándozással töltjük. Jaj. Néha szép dolgokra gondolunk, általában azonban csupa negatívumra. Olyasmi rágódunk, olyasmi miatt aggódunk, ami már megtörtént, vagy éppen nem történt meg. Én úgy döntöttem, elég sok mindenről maradtam már le emiatt, és többről már nem akarok. Azért végzek mindfulness gyakorlatokat, hogy az elsősorból nézhessem az életemet. Szünet nélkül vallja Ruby Vax, és vallják mindazok, akik már előrébb tartanak a tudatos jelenlétben. A mi jelenlétünk 10 óráig tart a Klasszik Nyitánnyal, ez nem volt túl frappáns átkötés, de azért élvezzék velünk a muzsikákat, a nadár csicsergős reggelt, és most még azt az időpontot, amikor elviselhető a hőmérséklet. Na már megint a jövővel foglalkozom, ahelyett, hogy élvezném azt, hogy önök is a Klasszik Nyitányt hallgatják június 18-án.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perckor tekintetünket sok helyre, és időben a hétvégére vetjük. Múzeumok éjszakája, megígértem, hogy sokat beszélünk erről. Az első helyszínünk Aquincum. Az természetes, hogy dr. Láng Orsolyának kívánok jó reggelt, aki fő muzeológus. Jó reggelt, Orsolya!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És ezen a múzeumok éjszakáján mutatkozik be egy időszaki kiállítás most először, remek címmel az utolsó szállítmány késő antik hajóroncs Piruziból és Aquincum kereskedelmi kapcsolatai. Én tudom, hogy egy régésszel beszélgetek, meg a kiállítás egyik kurátorával, de tessék engem földrajzilag helyre tenni, hogy Aquincumnál a Duna van, hát hogy kerül oda a tenger, meg az Adria?
2: Igen, hát ez egy nagyon helyes meglátás. Valóban, kicsit messze van a kettő egymástól. Ez egy nagyon érdekes párosítás és nagyon érdekes kiállítás. Hosszú évek óta készültünk erre a horvát kollégákkal közösen. Tudnélik, függetlenül attól, hogy Aquincum a Duna mentén, tehát a pannoniai provincia Dunai határa és a Római Birodalom Dunai határa mentén található, Piruzi pedig ugye a Dalmát tengerparthoz van közel, az Adriai tengerben egy sziget, azért mi egy birodalom része voltunk. Ezt ne felejtsük el, egy és azonos Római Birodalom részeként működtünk, és nagyon érdekes látni azt, és pont ezen a kiállításon egy kicsit erre is próbálunk fókuszálni, hogy ugyanabban az időszakban, amikor emellett a kis Piruzi melletti sziget mellett, egyébként ez Rovinytól nincsen messze, elsüllyedt az 5. század közepén ez a hajó, a fedélzetén mindenféle érdekes rakományokkal, akkor mi történik ugyanebben az időszakban Aquincumban? Tehát ezt nagyon érdekes látni, hogy hogy működött ez a birodalom, hogy az 5. század közepén, amikor a Mediterráneumban még azért zajlik hajózás, vannak kereskedelmi kapcsolatok, eljutnak a provinciák termékei másik provinciába, addig közben a birodalom szélén, itt a végeken, itt már sajnos kifutóban van a római uralom, és városi kultúra már gyakorlatilag nincs. Ebben az időszakban adják át Pannóniát a hunoknak, a rómaiak, tehát nagyon érdekes látni ezt a kontrasztot a két terület között.
1: Na most ha a földrajzhoz nem értek, akkor a gazdasághoz sem, de olyan Tunézia környékéről jöhetett volna ezen a hajón mondjuk gabona, bor vagy olaj.
2: Igen, pont ezek jöttek, pontosan ezek jöttek. Ugye az észak-afrikai partvidék volt az egyik legfontosabb éléskamrája a Római Birodalomnak mindig is, tehát évszázadokra visszamenőleg is. És még ebben az időszakban is, és ezt erről a hajóroncsról nagyon szépen lehet látni, hogy olyan amforák és egyéb tárolóedények darabjai kerültek elő, amelyek azt mutatják, hogy bizony pontosan bort, olajat és gabonát szállított ez a hajó egyébként a mai Tunézia zónájából, és az edények típusából, fajtájából nagyjából azt is meg lehet mondani, hogy hol köthetett ki, milyen pontokon. Mert hogy nem csak egy helyről indult és kikötött volna egy másik helyen, hanem számos helyen megállt ez a hajó. Észak-Afrikából, tehát a mai Tunézia környékéről, Kartágó környékéről indult, és megállt Pantelleria szigeténél, ami ugye félúton van itt Szicília és Észak-Afrika között, majd kiköthetett Szicília keleti partjainál, utána az Észak-Itália zónája fele indult, de közben megállt még a Csizma talpánál és sarkánál is, és aztán bekanyarodott az Adriai tengerre, hogy fölfele vegye az útját Észak-Itália fele. A végső célja valószínűleg Aquileia, ugye ez a mai Velence környékén található antik település, egyik legfontosabb kereskedelmi csomópont volt, oda tarthatott, de hát nem jutott el oda sajnos, mert egy tengeri vihar során zátonyra futott. Hát
1: nekünk szerencsére,
2: mert egy időkapszulaként őrizte meg ennek a történetnek, vagy ennek az időszaknak a gazdaság történetéről egy pici kis szeletet.
1: Közepes hajónak írják, 10-18 méter hosszú és 4-6 méter széles, na ezt a zadari búvárok megtalálták, és innentől mi a kapcsolat? Hogy kell együttműködni más múzeumokkal?
2: Igen, ez egy elég hosszantartó ásatás volt, jó pár évig tartott, mire az egész hajót szisztematikusan feltárták. Ez egy elég komplikált folyamat, mert hogy ugyanazokat a műveleteket kell elvégezni, mint egy szárazföldi ásatásnál, csak mindezt a víz alatt. Igen. Az egy nehezítő tényező. Egyébként ez a hajó olyan 6-10 méter mélyen van, vagy volt, ugye ripityára tört, tehát maga a hajótest az nem maradt meg, de a rakománya az igen. és nagyon gondos dokumentálás után ezeket a darabokat fölhozták a felszínre, egy szintén nagyon hosszú restaurálási folyamat következett, hiszen sótalanítani kellett a tárgyakat, kiegészíteni, restaurálni, majd utána ugye bekerült az Adari Vizalati Régészeti Központ gyűjteményébe, és innentől kezdve hát elkezdődött az ő tudományos élete. Ugye a kollégák elkezdték feldolgozni, meghatározni a tárgyakat, meghatározni, hogy egyáltalán akkor mikor is süllyedt el ez a hajó, és amikor mi múzeumunkkal ugye kapcsolatba kerültünk, vagy hát az adariak velünk kapcsolatba kerültek, akkor néztük közösen ezt a hajóroncsot, hát ez egy borzasztó érdekes időszakban süllyedt el, mert hogy nagyon sok hajóroncs van egyébként az Adriában is, de ebből a korszakból nem nagyon. Tehát ez egy nagyon érdekes, késői, nagyon késői pont, amikor még lehet valamit látni a Római Birodalom működő gazdaságában. És mivel Aquincumban mi is nagyon sokat foglalkozunk ennek a nagyon késői időszaknak a történetével, és nekünk nagyon sok még a fehér folt. Tehát, hogy hogyan is bomlik fel, hogyan is szűnik meg itt valójában a római közigazgatás, hogyan tűnik el innen a római városi kultúra, meg egyáltalán hogyan szűnik meg a római életmód, arra nagyon-nagyon kevés információnk van, úgyhogy ez a hajóroncs, ez nekünk kapóra jött a tekintetben, hogy valami picit jobban rá tudjuk irányítani a figyelmet erre az időszakra.
1: A helyszín beszélő nevű, ez a két pilléres kiállító épület,
2: igen,
1: ahol
2: igen,
1: szép sorban, mintha ott lennénk a raktárban, úgy láthatók ezek? Vagy...
2: Hát több tematikus vitrint készítettünk. Az egyikben találhatók az amforák, ezek a bizonyos antik szállító edények, amelyekben ugye a bort, az olajat és mondjuk a halszót szállítják. Ezek nagyon látványos, szép töredékek, jó nagy darabok egyébként. Aztán van egy külön vitrín, amiben a legénység saját tárgyait állítottuk ki, mert ezek is nagyon érdekesek, hogy vajon a legénység mi mindent csinált, mit használt a hajón. Látunk itt különböző halászhálóhoz tartozó nehezékeket, egy nagyon különös csőszerű tárgyat, ami valószínűleg egy polipcsapdaként működött, tehát látjuk, hogy valószínűleg horgáztak, haláztak az utollévők, tehát valamit nekik is kellett tenni. Gabonaörlőkövet, tehát látszik, hogy bizony ők a fedélzeten őrölték a gabonát és sütöttek kenyeret, illetve van például egy hatalmas hombár, amiben nyilván magát a gabonát tárolták. És hát emellett van egy nagyon érdekes tárgy még, egy mélységmérő, egy ólomból készült mélységmérő, ami talán a legérdekesebb tárgya a kiállításnak, és aminek a másolatát ki is próbálhatják a látogatók. Ez egy harangszerű tárgy, amit hosszú kötélen lehetett leengedni a tenger fenekére, ugye megvoltak rajta a csomók bizonyos távolságoként római ölben, tehát a kapitány tudta, hogy milyen mély a víz, tehát ugye ez fontos volt az átonyok elkerülése véget, és az alján ennek a harangnak eredetileg zsír volt begyömöszölve, mi ezt most itt gyurmával pótoltuk, és ha leengedte az ajzatra, akkor rátapadt ugye az éppen aktuális ajzat, és ezt föl lehetett húzni, és ebből meg tudtam mondani a kapitány, hogy merre jár. Folyótorkolatok esetében, például a Nílusnál, ugye a homok, az kiterjed a tenger fenék egy részére is, és amikor például odaért Egyiptom magasságába, akkor leengedte ezt a mélységmérőt, és a homok tapadt rá, akkor azt tudta mondani, hogy na most már csak egy napi járóföldre vagyok Egyiptomtól. Tehát egyfajta anyag mintavételezés, ami az ókorban nagyon fontos információkat adott a hajós kapitányoknak.
1: Már pedzegette az elején, és nem most kell az egész választ megadni, hanem például 4:30-kor a kurátori vezetés során, ugye szombaton a múzeumok éjszakáján, meg még lesz később is kurátori tárlatvezetés. Csak annyi kérdésem van, hogy a birodalom hagyatlása az ezek szerint nem csak, az nem kizár, nem követeli meg a gazdasági hanyatlást. Tehát itt ment a biznisz.
2: Igen, tehát ugye egy jókora birodalomról beszélünk, aminek ugye a magja, a Mediterráneum, ugye a földközi tenger és partvidéke, az azért még működőképes volt. A határmenti provinciákat nyilván hamarabb adják fel, vagy vesztik el a rómaiak, hiszen a barbár törzsek ugye észak és kelet felől folyamatosan támadtak. Úgyhogy így van egy ilyen fajta eltérés, egy nagy különbség a között, hogy mondjuk az 5. században mi folyik a földközi tenger partvidékén, és mi folyik mondjuk a végeken nálunk.
1: Szabad egyébként kérdezősködni? Nyilván jobb kérdéseket, mint amit én mondok, de hogy szabad faggatni orsolyát, hogy ezeken a kurátori vezetéseken?
2: Igen, hogyne, hát ezeken a vezetéseken pont ez a lényeg, hogy ugye egyrészt bemutatjuk magát a kiállítást, bemutatjuk a tárgyakat, és várjuk a kérdéseket a látogatóktól, hiszen mi nagyon sok mindent elmondunk, de biztos van egy csomó minden olyasmi is, amire ők még szívesen rákérdeznének. Ez különösen egy olyan kiállítás, hiszen a búvárrégészet, a víz alatti kutatás, ez egyébként is egy kicsit egzotikusabb dolog, úgyhogy itt lehet kisfilmet látni a feltárásról egyébként, hogy a feltárás magát is folyamatosan filmezték, lehet az akvinkumi tárgyakat is nézni, hiszen nem csak a piruzi hajóroncsból vannak itt tárgyak, hanem akvinkum kereskedelmi tengeri kereskedelmi kapcsolatait illusztrálandó is kihelyeztünk, nagyon érdekes, többek között épp hatalmas nagy épp amforákat, vagy akár olyan tárgyakat, amelyek Észak-Afrikából származnak, úgyhogy persze természetesen várjuk a kérdéseket is.
1: Egy utolsó kérdésem azért még, vissza kell ezeket adni?
2: Igen, ezeket vissza kell adni. Bocsánat. Ez egy időszaki. Igen, hát kérdés jogos, igen. Szeretnénk, ha nekünk is lennének 5. századi amforáink, de sajnos nincsenek. Ez egy időszaki kiállítás, amely október végéig várja a látogatókat, utána megint visszaérkeznek majd a horvát kollégák, szépen elcsomagoljuk a tárgyaikat, és visszaszállítják őket Zadarba, a Vizalti Régészeti Kutatóközpontba, igen.
1: Rendben, a több kérdésem nincs, csak fölhívom az anyukák, apukák figyelmét, hogy csemetékkel is el lehet menni a akvinkumban nyugodtan a családi kalandjátékra, úgyis kézműves foglalkozás lesz, meg lesznek még leletfelderítő kutyák, meg a, most jól körbeírom, hogy a római latrinák kultúrtörténete is lesz például, de hát a tűzzsonglőr bemutató, meg a fáklyás vezetés az éjszakai romkertben, ez egy plusz munkaorsolya, vagy ez még élvezetesebb, és önök tanulnak-e ezekből az éjszakákból, ezekből a butus, nem butus kérdésekből, önöknek is inspiráció-e?
2: Hogyne, ugye a múzeumok éjszakája azért most már, ha jól számolom, több mint 20 éve zajlik, és mi minden egyes múzeumok éjszakáján ott vagyunk, és ott voltunk is eddig. Természetesen egyrészt nekünk is egy nagy élmény, hiszen ilyenkor élettel telik meg a park, a romkert, nagyon sok programmal, mint amiket az előbb itt most felsorolásra is kerültek, és pont a fáklyás területvezetéseket mi magunk is nagyon élvezzük, hiszen éjszaka a romkertben egészen más a millió, más a feeling ennek az egésznek, és persze mi magunk római ruhában kalózoljuk a látogatókat, és hát persze rengeteget tanulunk, hiszen a látogatók visszajelzései azok borzasztóan fontosak a számunkra, és ilyenkor, amikor nagy tömegben lehet látogatókkal találkozni, akik egyébként minden nap találkozunk, csak nyilván nem ilyen nagyságrendben, nagyon fontosak azok a kérdések, azok a reflexiók, azok a visszajelzések, amik érkeznek tőlük, úgyhogy igen, nagyon sokat tanulunk belőle, és ezeket igyekszünk is egyébként beépíteni utána majd a mindennapi munkába.
1: Amihez én jó erőt és kitartást kívánok, meg a tömegekhez is, ami ezek szerint szombaton megtámadja akvinkumot jó értelemben, és ha valaki mondjuk horvátországi utazást tervez, akkor mehet Veliki és Mali Piruzi felé?
2: Igen, hát ugye eleve ez a régió Rovinj, Zadar, ez egy nagyon szép része Horvátországnak, úgyhogy én mindenképp javaslom, de hogyha szeretne egy kicsit előre, hogy is mondjam, rákészülni, igen, akkor várjuk szeretettel a Finkumban, és tekintse meg a kiállítást.
1: Nagyon szépen köszönöm a kora reggeli buta kérdésekre adott nagyon okos válaszokat dr. Láng Orsolyának, aki egyrészt fő muzeológus, másrészt pedig a nagy levegőt veszek, az utolsó szállítmány késő antik hajonroncs Piruziból és akvinkum kereskedelmi kapcsolatai című időszaki kiállítás egyik kurátora, úgyhogy nagyon örülök, hogy a búvárkodás mellé még jött egy kis gazdaságtan, meg földrajz, de hát erről is szól a BTM akvinkumi múzeum, és a két pilléresben kell ezt keresni, ugye? Két pilléresben.
2: Igen, egy kis védőépület a Ronkertben meg fogják találni. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Nagyon szépen köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.
1: Beérkezett vagy elindult, kinek ízlése és felfogása szerint, szóval itt van a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója. gyönyörű muzsikákkal, és egy picit még mindig a történelemnél tartunk, vagy legalábbis a korszakolásnál. Pénteken este 6-kor Vadászi Damonkos osztja meg korszakokra lebosztva a világ legszebb szonátáit, tehát korszakok szonátái, Beethoven, Bartók, Liszt, és természetesen, ha már Bartókot említettem, a helyszín a Bartók emlékház lesz, úgyhogy ha szépet akarnak hallani, ha szeretik a szonátákat, jaj de szép, akkor a Csalánút 29-et javaslom, péntek este 6-tól Vadászi Domonkos mindenképpen ott lesz. Tudom, zajlik a foci VB, én is foglalkozom vele, sajnos nem kiabálhatjuk, hogy az éjjel soha nem érhet véget, de ilyen címmel azért színházi előadásra rábukkanhatunk. Csütörtök 19 óra, vagyis ma Marci Bányi téri művelődési központ, tessék menni a Luppe előadására, ott érhető tetten ez a darab Bánki Gergellyel, Samudovszki Adriánnal, Stefanovics Angilával, Zdamenák Istvánnal, Trill Beatrixel, Horváth János Antal rendezésében. A tartalmat nem mondom el, nem biztos, hogy nagyon vidám, de Kelet-Magyarországon a Végend mellett jártunk, bezárt az üveggyár, a helyzet nem túl rózsás, de valahogy ki kell törni ebből. Na erre ad az a bizonyos éjjel, ami este 7-kor kezdődik, egy véget nem érő választ. Mi is foglalkozunk a múzeumok éjszakájával, ezért például a Kiscelli Múzeumba is invitálunk mindenkit. Délután 2-kor már elkezdődik a Morze adóvevő készítő workshop, tititi tátát, de nem csak SOS van, Magdó Csaba majd elmagyarázza, hogyan is lehet profi és szakavatott morze jelelővé válni. Aztán következik a chemogram, ami igen, kemikáliákkal foglalkozik, vegyszerekkel, amelyekkel a fotósok foglalkoznak, előhívni, későre hívni, hasonló, és egyébként is bebarangolható, akár még mesésen is a Kiscelli Múzeum, fűzd újra a mese szálát, ez délután 3-kor kezdődik, de 2-től lehet keresni, és keressék is a Kiscelli Múzeum honlapját. Természetesen a vigalomról sem feledkezünk meg, egy jó legény búcsúnál nincs is jobb, egy legény búcsú színházi előadásnál pedig nem is kell jobb. Pénteken este 7-kor is élvezhető Nagy Sándor jóvoltából ez a bizonyos legény búcsú, de ott lesz még Szentevajk is, meg Szerenyei Béla is, Csonka András is, úgyhogy egy nagyon szórakoztató színpadi művet élvezhetnek majd. A helyszín természetesen a játékszín, úgyhogy a Terész körutat érdemes megtámadni, és egyébként is javaslom a múzeumok éjszakája kapcsán a vizslatást, az olvasást, meg a tervezést, túl sok program, úgyhogy tegyék úgy szabaddá magukat, hogy ez egy szabad séta legyen, és minden programhoz jó szórakozást kívánunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak sávlezárásra a fővárosban a Helsinki úton befelé a Torontál utca után. Erősödik a forgalom a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé és a 10-es főúton is Solymártól. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé, az Astoria megállót pedig a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába helyezik át. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem jár karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusszal utazhatnak, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Ma várhatóan reggel 8 órától 12 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. június 18-án csütörtökön folytatódik a nyitány, és ráadásul játszunk is egy jót, úgyhogy nem sokára, majdnem azt mondtam, hogy vegyenek elő papírt, ceruzát és az országvilág legújabb számát, de akkor néhány évtizedet vissza kellett volna ugornom. Legyenek számítógép közelben, vagy valahogyan jegyezzenek meg majd egy e-mail címet, az lesz a játék, de hát előtte én már gyönyörűségeket ígértem, és nagyon gyönyörű feladatom, ugye sokat szóra Marton Évának. Jó egészséget, boldog születésnapot kíván, és megígérem neki is, meg a rajongóknak is, hogy a következő óra elején Marton Éva Puccinit énekel majd, és akkor jöjjenek a szépségek, Isabella Rossellininek távolról kívánunk boldog születésnapot, de jóval közelebbről fölköszönthető virággal vagy csokoládéval Pregicer Fruzsina, Kovács Adél, nagyot sóhajtanak ilyenkor sokan, és a Nagymező utcában a Radnóti környékén keresik, de hát évad vége van, úgyhogy szerintem a nyáron máshol is el lehet őt érni. Kék Kovács Marának is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, és természetesen Tenki Réka, Jászai Mari díjas magyar színművésznek is jár a virága, fölköszöntése, csokoládé, és nem a fülhúzás, hát hölgyekről van szó, úgyhogy erre ügyeljenek. A fülükbe mi húzunk majd muzsikát, ha szabad ilyet mondanom, de játékot ígértem. Tehát az a bizonyos e-mail cím játék@klasszikradio.hu, azért kell megjegyezni és ideírni egy egyszavas választ akár este hétig, mert hogy a Margit szigeti szabadtéri színpad felajánlotta, hogy vagy június 25-én, vagy június 27-én, amikor úgyis kettő az egyben elhangzik és játszódik a Parasztbecsület és a Bajazzók, akkor erre páros belépő jegyet kínálnak föl. Egyébként ez a 2026-os nyári évad, ha csak a nagyoperákat nézzük, akkor 4 klasszikus nagyoperával készül a szúnyogcsapkodó kedves közönségnek, és elemi matematikai műveletek elvégzése után ez 3 exkluzív produkciót jelent, vagyis hogy a Parasztbecsület és a Bajazzók, ahogy az egyébként szokott lenni már évszázadok óta, együtt hangzik el, egymás után hangzik el. Keressék a margitszigetszínház.hu opera bemutatók oldalát, és most akkor nagyon figyeljenek. Tulajdonképpen könnyű kérdésünk lesz, vagy könnyed kérdésünk lesz, de nem a műfaj okán, hanem mert szeretjük a zenét, és önök is szeretik a zenét. Úgymond a könnyű zenében, vagy a fiatalabb zenében, a időben hozzánk közel állóbb zenében, azt hiszem ez a helyes kifejezés, ebből sorolunk föl 3 együttest, formációt. Önöknek csak azt kell nekünk megírni, hogy melyik egy magyar együttes. Ha a nevét tudják, akkor rendben van minden. Görög betűk ismerői előnyben, de több segítséggel nem szolgálhatok. Tehát melyik magyar a következő formációk együttesek közül, az ABBA, vagy vajon a The Beatles, vagy az Omega? Szerintem könnyű, a kérdés is, meg a válasz is, úgyhogy hungarikumként írják meg nekünk, hogy melyik magyar együttes az ABBA, a Beatles, The Beatles, bocsánat, és az Omega közül este hétig játék@klasszikradio.hu, és utána már csak a szerencse kell ahhoz, hogy elérhessék a páros belépő jegyet június 25-ére, illetve 27-ére a Margit szigeti szabadtéri színpad nyári évadának ezen két előadására, ahol a Parasztbecsület és a Bajazzok mutatkozik be. Hogy kikkel, azt majd nem sokára elmondom, de nagyon fontos egyrészt a hírek, a következő órában apukákkal foglalkozunk, akik megfogják a csemetéket és beviszik őket magukkal a munkába, de természetesen most egy picit táncos tánc és talpalávaló következik, azt hiszem így kell ezt mondani, vegyék elő a táncos énüket, és a polkára húzzák, vagy polkára ropják, ifjam Johann Strauss jó voltából, lesz benne egy pici vadászat is, de mi nagyon békések vagyunk itt a klasszik nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos meleg idő várható. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Utoljára vezényli Fischer Ádám Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben az állam és kormányfők tanácskozásán. Szó lesz egyebek mellett a versenyképességről és az EU hosszú távú költségvetéséről is. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Rúf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a forint, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti. Nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. Idén kétszer is műsorra tűzte a MIPA a Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna Kincse előadással kezdődik. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége az is, hogy Fischer Ádám a jubileumi évben vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén, Hartmut Schirchhofer rendezésében, neves Wagner énekesek közreműködésével. A világhírű opera fesztivált a Bartók Rádió hagyományosan élőben közvetíti. A 4 ciklusból álló opera második sorozata jövő héten hallható.

0: A teljes ring Bayreuthban éppen 150 évvel ezelőtt csendült fel először, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák a Váci út, Róbert Károly körút csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében. Karbantartás miatt a Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják majd. Baleset miatt nem járható a középső sáv a Váci úton kifelé a Forgács utcánál, ezért ott torlódás alakult ki. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Helsinki úton befelé a Torontál utca után a külső sávban. Telített az M3-as bevezető szakasza a Szent Mihály út előtt, a Váci út és a Megyeri út befelé a közös csomópontnál, az Üllői út befelé, szintén a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé ugyancsak lassulás tapasztalható. Nehezen járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is, a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól, ma is egybefügg a sor és a 11-es főút bevezető szakaszán is akadozik a haladás a Pünköstfürdő utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, kívánok jó reggelt és kellemes délelőttöt, ahogy így folyunk bele. Tényleg már a délelőttben, június 18-án a csütörtökön. Az biztos, hogy ez a nap nálunk szerelemről, játékról, sokszor a múzeumok éjszakájáról szól. Aztán jön valami apaság is, illetve egy válvetve apaság, ami nem erőszakot jelent, meg ilyen izzadság szagú küszködést, hanem szerintem egy abszolút normális dolgot. Ez a válvetve apával nap, ami már tavaly is volt, és Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítóval, a kezdeményezővel faggatunk majd mindenkit, hogy érdemes-e bevinni a csemetét a munkahelyre, jó ez, a munkahelyek szeretik-e, a gyerekek szeretik-e, és hogy az apukáknak tényleg mit jelent ez, hogy együtt lehetnek fiúval, lányjal, de a munkahelyen, apa dolgozójában, hogy így mondjam. Amit nem mondtam viszont még, az rendkívül fontos, a sok-sok születésnapos gyönyörű hölgy mellett meg kell emlékeznem a névnaposokról is, úgyhogy kedves Arnoldok és kedves Leventék, boldog névnapot, de léteznek Arnoldák is, ha már a germán Amwald névből származó névről beszélünk, sas és uralkodó egyszerre a jelentés. A Leventéket, hát őket nagyon nagy szeretettel köszönjük, de hogy miből van, azon még vitatkoznak nem csak a brit, hanem a magyar tudósok is, vagy kis lényt jelent, vagy a lovanta, a vadászat jelentésű szláv szó egyik változata, az biztos, hogy mi nagyon magyarnak tartjuk, és mi nagyon büszkék vagyunk rá, de a Leventek közszónak, mint katonának nincsen köze magához a nagy ellel írt névhez, mert jóval későbbi keletkezésű valamelyik. Ezt most így nem tudtam kisilabizálni, de az biztos, hogy a hölgyek köszöntése mellett a játékra is kell időt szánni, és energiát is kell szánni, de csak annyit, hogy egy e-mail választ küldjenek nekünk. Az e-mail cím az a játék@klasszikradio.hu, és este 7-ig van idejük gondolkodni, meg válaszolni egy szerintem egy másodperc alatt megválaszolható kérdésre, és azért tesszük fel ezt a kérdést, mert a Margit-szigeti szabadtéri színpad és benne a Margit-szigeti színház a 2026-os nyári évadra tud önöknek páros belépő jegyeket nyújtani. Na jó, egy kis szerencse kell hozzá, mert nyilván nagyon sokan tudják majd a helyes választ, de az biztos, hogy június 25-én és 27-én egyszerre lesz hallható a Bajazzók és a Parasztbecsület, mondhatnám, hogy szokás szerint, mert ez nagyon régóta így van. Úgyhogy tessék gondolkodni a kérdésre adott válaszon, és akkor elvihetik tőlünk a jegyet, és élvezhetik a két klasszikus olasz vidéki környezetben játszódó egyfelvonásos operát egyszerre. Melyik egy magyar együttes könnyedebb zenével, vagy hozzánk közelebb, hozzánk korban közelebb álló zenérehez vonatkozik a kérdés. Nagyon nehéz, hogy kikerüljem a könnyű zene kifejezést, mert Presser Gábor ilyenkor bokán rúg. Tehát az ABBA együttes, a The Beatles és az Omega közül melyik magyar formáció? Szerintem ez menni fog. Végigveszik az ABC-t alfától Omegáig, és rájöhetnek, hogy az ABBA, a The Beatles vagy az Omega. Nem, mondhatom volna Beatles-t is, és akkor vagyok nagyon magyar, autentikus. Vagy az Omega a magyar. Úgyhogy hungarikumként írják meg nekünk dagadó kebellel, hogy melyik magyar formáció, és akkor már csak a szerencse kell ahhoz, hogy elvihessenek tőlünk jegyeket, páros belépő jegyeket a Paraszbecsületre és a Bajazókra egyszerre, de ezt két este is, 25-én és 27-én is adják és játsszák a Margit szigeten. Na és akkor visszatérve a szépségre, a hölgyekre, ugye mondtam már, és nem elégszer mondtam még, hogy Marton Éva Kossuth-díjas operaénekes, a Nemzet művésze is ma születésnapos. Jó egészséget kívánunk, ez a legfontosabb. Már nem kell menni színpadra, már nem kell énekelni, csak ragyogjon nekünk, ez a lényeg. És hogy jön ide a szerelem? Nagyon sokat lehet hallani, hála Istennek, Marton Évától, de a legfontosabb, és így jön ide ez, hogy ők a Bakács téren laktak. A Mester utca 19-ben volt a zeneiskola, ide ment el Bíró Katóhoz, aki Bartók Béla utolsó növendéke volt egyébként, és hogy miért akart a zongora mellett még az énekkel is foglalkozni, az egy nagyon aranyos történet. Tehát ők ott laknak a Bakács téren, az apuka főszakács, az anyuka a három rendetlen csemetével foglalkozik, de az udvaron, a belső udvaron, hogyha kimentek, hát nyilván nem focizni, hanem játszani, akkor hallhatták Udvardi Tibort, az Operaház egyik vezető tenoristájának, ugyanis a gyakorló szobája arra nyílt, és hallhatta az éneklést, a próbákat, egy gyönyörű férfi hangot, és akkor Marton Éva fogta magát, elengedte a, nem tudom, a babát, vagy valamit, és megkérdezte a felnőtteket, hogy ki énekel, ő Udvardi művész úr az operában, na én is ezt szeretném, és akkor gyakorlatilag ennyi, és ilyen könnyű a szerelem, és ilyen könnyű a könnyedség és a nyugalom is. Vadásztam itt a mi könyvtárunkban, és rábukkantam egy Puccini dalra, Inno a Roma, ha jó az én kiejtésem, az biztos, hogy Marton Évát hallják, a zongoránál pedig Kovács Lászlót. Úgyhogy együtt és ezzel a dallal kívánunk jó egészséget, boldogságot és boldog születésnapot. És utána nem sokára pedig készüljenek fel az apukák. Úgyhogy kortól nemtől függetlenül könnyedek és nyugodtak próbálunk lenni, vagy legalábbis egy ilyen délelőttől próbálunk megteremteni az önök számára június 18-án csütörtökön.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: Figyeljünk magunkra akkor is, hogyha hímneműek, rán, pláne apukák vagyunk, most ez a legfontosabb, a következő beszélgetésben legalábbis. Jó reggelt kívánok Bedő Imrének, a Férfiak Klubja alapítójának, és a most kiboncolandó és megbeszélendő válvetve apával nap kezdeményezőinek. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm az összes hallgatót.
1: És ugye piros betűkkel föl van írva az apák napja. Föl van már írva a piros betűkkel? Tudunk róla? Elterjedt, büszkék vagyunk rá? Használjuk ezt a napot?
2: Hogy alakulgat. Most mindig felmerül, hogy vajon szükség van-e rá.
1: Az igen. Az nem kérdés.
2: Azt gondolom, hogy kell egy olyan nap, amikor egy picit ez a fajta férfi erény, vagyis ez egy nagy erény halmaz, ugye, tehát a férfiasságnak egy külön, hogy mondjam, szerepköre az apaság, mert egy teljesen eltérő a férj, és teljesen eltérő a férfi, mint önmagában a fának a törzse, meg a barát, meg a munkatárs szerepek, meg ilyenek. Az apaság azért mégiscsak ennek valahol a koronája, hiszen az egész életszolgálatát nagyon komplexen csinálja, és hogy ezt külön megbecsüljék, tehát éri egyfajta tisztelet aznap, úgyhogy azt gondolom, hogy fontos erről beszélni, fontos ezt elterjeszteni, hogy hogy kapjon tiszteletet ez, hiszen a fiataloknak is jó, ha kedvet kapnak, és azok a gyerekek, akik ilyenkor apák napján felköszöntik az apjukat, vagy felköszöntik, hát legalábbis valamiféle tiszteletet mutatnak, vagy megbecsülést, mert ugye mivel köszöntsék, erről majd még lehet szó, azok a gyerekek majd később apák és anyák akarnak lenni, és a más, hogyha ezért van az öregek tisztelete, hogy mondjam, mi kultúránkban fő helyen, hogy a fiatalokat megtanítjuk tisztelni dolgokat, akkor ők maguk is nagyobb kedvel csinálják majd, ha odaérnek, mert tudják, hogy az egy tiszteletre méltó valami. De ha ezt elhagyjuk, akkor nincs, ami motiváljon, mert ez nem pénz, ez nem tudom, egészség, ez valami lelki dolog, és a lelki dolgokat ilyen generációs öleléssel tudjuk építeni.
1: Én hallgatok, a szóra jöjjön, tehát most a kérdés, hogy egy puszi az nagyon aranyos dolog, egy odavitt vasárnap reggeli kávé az nagyon aranyos dolog, de mit ajánl, mit tud, vagy mi lehet egy jó ajándék, vagy bármi apák napján?
2: Én azt gondolom, hogy az apáknak a kötődés sokkal nehezebb, így egyrészt időben nehezebben fér bele, mert viszonylag sokat dolgoznak, és kicsit azt terjedt el, hogy a férfiak dolga az a munka és a pénz és egyéb, és ez nyilván a munka az mindig kötelező volt a régieknek is, ha nem vágták a fát, vagy ha nem tudom, szántottak, akkor nem ettek. Ma is kötelező a munka, de azért a kötődés, a nevelésbe való részvétel az nagyon fontos, és ebben kell talán segíteni, és minden olyan tisztelet, amit az apaságért kap aznap az apa, az motiválja őt, hogy ebben a szerepében még jobban kiteljesedjen. És a kötődés az nagyon fontos, mert időben kevesebbet vannak otthon, nehezebben kommunikálnak, hogyha anyák hozzák, viszik többet mondjuk a gyerekeket az iskolába, oda-vissza, ott még lezajlanak ezek a beszélgetések, de apa már olyankor érkezik meg, vagy olyankor kapcsolódik be, amikor már az a szűkszavú kommunikáció is éppen kimerült, és mégis óriási szükség van rá. Tehát bármi, ami megmutatja az apát, tehát olyan közös programok, olyan közös dolgok, amik lehetőséget adnak arra, hogy ő megnyilvánuljon, hogy ő megszólaljon, hogy jobban megismerje őt a család, és az az érdeklődés. Tehát én azt gondolom, hogy ez úgy szólhat az apáról, hogy legyen egy olyan nap, amikor érdeklődés középpontjába kerül. Nem a nem tudom, az ajándékozás középpontjába, hanem az érdeklődés középpontjába, amikor egy picit őre fókuszálnak, hogy ő ki, ő mit képvisel a világba, és azt hiszem, hogy ez nagyon hiányzik, és nagyon jól esik az apáknak, hogyha ezt meg tudják mutatni valamilyen módon. Mert ugye nagyon nehéz apáknak most virágcsokrot adjanak, vagy sütít, ha kell, ha nem, vagy sört annak is, aki nem szereti, szóval. Focit most nézhetnek éppen, de nem minden évben van ez így, úgyhogy nem erre fele kell oda elvenni.
1: Értettem, és egyébként is rosszul tettem fel a kérdésem, mindig a gyerekek felől szólok, de hát itt vannak azért anyák is, sőt az apák mellett nagyapák is vannak, tehát még ez a viszony is élhet. Az anyák szeretik ezt, vagy az anyáknak is fontos, hogy legyenek apák, jó apák, tudatos apák?
2: Egyértelmű, hogy a férfi érme másik oldala a nő, az apa érme másik oldala az anya, és így tovább. És ez minden nő, akinek gyereke lesz, akinek családja lesz, az várja, az azt szeretné, hogyha egy igazi férj, egy igazi apa, egy igazi felelősségvállaló, önmagától felelősségét kereső és vállaló férfi lenne mellette. És a tisztelet, amit a férfiak, ugye a Biblia azt írja, hogy a férfi tiszteled a férjed, és szeresd a feleséged. Tehát nagyon jól tudja, hogy a nőknek a szeretet és annak a kimutatása sokkal fontosabb a férfiaknak, hát mindenkinek fontos a szeretet, de a tisztelet kimutatása sokkal fontosabb, és hogyha a nők tisztelik ezt a szerepkört, és azt meg tudják mutatni, az gyerekekre is kisugárzik, mert nagyon sokszor a nők szervezik, hogy figyeljetek, ma apák napja van, ugye, és akkor ma csináljunk valamit, és amikor majd akkorára nőnek a gyerekek, akkor majd eszükbe jut maguktól is. Tehát a nőknek a hozzáállása az nagyon-nagyon fontos. És ennek az ellentétje is igaz, hogyha a nők úgy állnak hozzá, hogy egy picit így lekezelően vagy sehogy, akkor az átgyűrűzik a gyerekekre is, és akkor az egésznek a megbecsülése és tisztelete oda vesz. Nyilván hozzátartozik az igazsághoz, hogy úgy a nő, mint a férfi esetében, hogy a nő szeretetre vágyik, a férfi meg tiszteletre, hogy ahhoz a nőnek szeretetre méltónak kell előbb lenni.
1: Milyen jó a magyar nyelv, ugye?
2: Tiszteletre méltó, igen. És sokat kell tennünk, hogy mi tiszteletre méltók legyünk, mert csak úgy nem kapunk tiszteletet. De azért most a hölgyekhez is szólok, hogy a szeretetre méltóságot is meg kell tartani, mert az se tud csak úgy jönni.
1: Jó, dátumszerűsítsünk, maga az apák napja ugye most vasárnapra esik, és mi a válvetve apával napot hirdetjük már tavaly is, meg most is. Ráadásul most már vége van a sulinak is, ez nagy segítség, vagy ez adta az ötletet a válvetve apával naphoz?
2: Igen, majdnem mindig úgy jött ki a lépés, hogy az apák napját követő hétfő az már az iskolai szünet első napja. Uh-huh. És ezért mi ezt a kötődést szeretnénk apák napjához, kötve is erősíteni. És azt gondoltuk, hogy apa titkos élete az a munkahely. Tehát és nagyon érdekes a gyerekeknek, mert ha mesél róla apa, akkor ő neki kialakul valamilyen kép a fejükbe, de hát az egy mesekép, uh-huh. Nem tudjuk, hogy hasonlít-e a valósághoz. De az, hogy az apák aznap vihessék be a munkahelyükre a gyerekeket, és ugye itt a munkahelyek engedik ezt meg, tehát rengeteg cég csatlakozik elsősorban, ugye, mert ezt meg kell szervezni, de hogy csak az apák engedjék be, hogy apáknak engedjék meg, hogy beviszik a gyerekeiket is, és hogy ne szórakoztassák hanem hogy megmutassák, hogy mivel foglalkoznak. Tehát ez egy különleges kapcsolódási lehetőség, mert a gyerekeknek hihetetlen nagy élmény, hogy a valódi életbe, a valódi felnőtt világba, amikor igazán, hogy történnek a dolgok, az van nekik megmutatva, és ebben a mélységben új más szemmel néznek az apára, látják a kollégákat, ahogy az ő apjukra tekintenek. Egy csomó ilyen metakommunikációs élmény is éri azon túlmenően, hogy konkrétan az ő apjuk mivel foglalkozik, illetve az apának is nagy lehetőség elmesélni, megmutatni magát egy olyan helyen, ahol ő kompetens, mert otthon nem mindig kompetens az apa, a levesfőzésben se annyira szépen kompetens, a takarításban se annyira kompetens, segítő, de a kompetencia máshol van. Itt meg egy kompetens helyen megmutatni magát, azért az egy élmény a gyereknek is, hogy itt más is fölnéz apámra, itt ő ki tudja húzni magát, és ezért fontos kapcsolódási mélység ez a nap.
1: Egyébként is ajánlom a férfiakklubja.hu weboldalt, és ezen belül ugye van a válvetve apával nap aloldal, és már pedzegette, hogy cégek is jelentkezhetnek, nyilván már késői egy picikét az időpont, amikor beszélgetünk. Egy cégnek ez miért jó?
2: Nagyon sok cég kapcsolódik hozzánk, minden évben újabb és újabb cégek, de most már 100 fölött van azoknak a cégeknek a száma, akik elindították ezt a programot és évente megtartják. Egyrésztről úgy érzik, hogy a férfiakat és az apasságot őnekik is jó fókuszba állítani, és ez egy másfajta, nagyon népszerű HR program, és a nők is nagyon örülnek, hogy van egy férfi fókuszú, apa fókuszú gyerekes nap. Tehát, hogyha, és ahol nem kell versengjenek a férfiak a nőkkel, hogy a nők ügyesebbek, akik behozzák a gyerekeiket, vagy nem, hanem férfiként lesznek ügyesek, mert csak ők viszik be, és minden nő meg tudja süvegelni az összes apukát, és ez így is történik rendszerint. Másrésztről az látszik, hogy a külön érték a HR hozadéka mellett, az amellett, hogy családként tekintenek az emberekre, a cégeknek külön érték az, hogy a jövő nemzedéket bevezetik mégiscsak a munkahelyek világába. Nagyon sokan úgy nőnek fel ennek híján, hogy nem látnak igazi munkahelyeket, vagy nem tudják, hogy mi történik ott. És van olyan, hogy bevisszük a gyerekeket a munkahelyekre, mert nincs amit csinálni velük, ilyen időszakosan, vagy nem tudom, időnként.
1: De akkor eldobjuk, igen.
2: De akkor azt mondjuk, hogy ülj oda le, és rajzolgass, és ne zavar senkit, mert itt munka zajlik, de az, hogy megmutatom, és körbe viszem, és ő kérdéseket tesz föl, és vezetői értekezetekre ülnek be, ez ugye hétfőn van. Vagy üzemelő gyárakat néznek meg, és a targonca vezetéstől a traktorokon át ugye mindent, hát hogy mondjam, élvezni tudnak. Tehát ez élmény is, de nagyon fontos a jövő nemzedéknek a munkavilágához való közelítése, és a cégek ezt érzik, tehát a felelős cégvezetők többes hozadékát látják ennek a napnak.
1: Ugye ez nem tehertétel, ja Istenem, kell egy gyerek felvigyázó, most tisztának kell lenni, most mindenkinek sisakot kell hordani, szóval itt hitelesnek kell lenni, ugye?
2: Igen, és az érdekes, hogy minden cég megtalálja a maga profiljához azokat az érdekes dolgokat, amit önmagáról, vagy a konkrétan a munkánkról tud mondani, mert mondjuk egy termelő cég, most például egy nagy tojásfeldolgozó üzemben lesz a mi sajtóeseményünk a Caprio úsznál, de ott azért sokkal látványos dolog, de beszélgetünk szoftverfejlesztő cégekkel, akiknek nem annyira látványos, és mégis minden évben kitalálják, milyen témát állítsanak a középpontba, ahhoz hogyan kapcsolódnak az ő termékeik, pontosan hogyan állnak ezek elő, pontosan milyen hatással vannak a világra, hogyan működnek, és az ő apjuk és a szomszéd asztalnál ülő és egyebeknek milyen felelősségi köreik vannak, vagy egy szoftverfejlesztő cégnél is van pénzügyi osztály, meg van, nem tudom, ugye sokszor azért ezek hardverekkel is foglalkoznak, és mindenféle kiszállítás, beszállítás, szerverparkok, azokat hűteni kell. De csak mondok ilyeneket, és ámulnak, bámulnak a gyerekek, hogy egy kívülről kevésbé érdekes cég is mennyi mindent tud magáról mutatni, és imádják ezt, akik megszervezik is, meg maguk a gyerekek is, és nagyon érdekes, hogy tényleg ahogy nőnek a gyerekek, tehát ugyanazok a gyerekek mennek vissza minden évbe, valig várják ezt a napot, és akkor azért 6-7 évesen másfajta dolgokat látnak, 8-10 évesen, de azért 17-8 évesen is vissza lehet menni, vissza is mennek a válvetve apával napra, és ott már egy felnőtt kommunikáció van, ott már másképp tekintenek a munkahelyekre, ott tényleg olyan, annyira magukhoz emelik a munkatársak is, a többi apuka, a gyerekét, hogy önmagában is óriási hozadéka van ez a fiatalok számára is, és talán a cég is másképp tekintenek egymásra az emberek, akik látják őket a gyerekeik társaságába. Tehát,
1: ez egy közös kapocs.
2: Ez egy projekt, igen.
1: Ami már nem titok. A kedvencem, mit fönn vannak a régebbi évekről videók, a brainstormingon ceruzát rákcsáló kisfiú feje, aki nagyon komolyan gondolkodik, meg amikor például egy állásinterjút lehet eljátszani, vagy megtekinteni, amik rendkívül komoly dolgok. Tavaly is megkérdeztem már idén is, hogy ugye nem csak a fiúk mehetnek apával.
2: Nem, ez ugye válvetve apával nap, az apák, mindkét nemű gyerekek őket hozzák, és a neve is fontos, hogy nem akartuk eljátékosítani, mert a gyerekeknek olyan sok játék van az életükben, de nagyon kevés valódi, felnőttes, komoly dolog, és ezt imádják, hogy ez valami válvetve apával, ez olyan, hogy egy nap vele együtt ott a felnőttek világába, hogy ennek is szerintem külön húzó ereje van, ugye, hogy maga a név nem véletlenül ilyen komoly, vagy nem azért komolykodó, mert ilyenek vagyunk, hanem azért, hogy emeljük ennek a fényét, úgyhogy fiúk, lányok jönnek és imádják.
1: ilyenkor a nyár a férfiak klubja életében az uborka szezon volt, mert úgyis nyaral mindenki, vagy ilyenkor is kell mire és kikre tekintettel lenni, vagy hirdetni az igét, vagy hát ugye egy független társadalmi szervezetről beszélünk, gyűlni akár.
2: Hát ugye nekünk a kommunikációnk folyamatos, mert ott 2,5, majdnem 3 millió embert érünk el az összes platformunkon, havonta mindezzel az értékrendi önfejlesztő dolgokkal, ami a családok megtartása, a férfiválása, az összes ugye nevelési kérdés, de most jönnek az apa-fia, apa-lánya táboraink itt Magyarországon is és Erdélyben is. Tehát ezek nagy létszámú, Erdélyben abszolút önszerveződő módon azért ilyen, ezek ilyen 150 fős apa-fia, csak 150 fős apa-lánya. Táborok vannak itt Magyarországon, mi szervezzük őket, ez már 2 hét múlva kezdődik az apa-lánya, utána nem sokára jön az apa-fia. Rengeteg ilyen-olyan fesztivál van, és olyan előadást tartok én is, ami eléri a fiatalokat, mert nyáron ezeken a rendezvényeken egyrészt nagy az érdeklődés, másrészt ott lehet velük tényleg kommunikálni, ami extra, és hát ilyenkor azért, tehát a nyár is egy jó alkalom arra, hogy ezek, tehát az, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, vagy azt, hogy az otthon már hiányosan megkapott férfi-női minta, így is hiányosan kapjuk meg, mert rengeteget dolgoznak a szülők, rengeteg módon vannak, ugye ők se tudják, hogy pontosan mit kellene átadni, hogy ezt elkezdjük pótolgatni, hogy ezt elkezdjünk ezzel foglalkozni, hogy fel kell készülnünk arra, hogyha stabil házasságot akarunk fiatalként, vagy benne vagyunk egybe, és azt állandóan stabilan akarjuk tartani, akkor ez egy folyamatos munka, tehát ilyen értelemben a mi támogató munkánk is folyamatos, hogy mindenki, aki ebben akar morzsákat, cikrákat, falatokat kapni, az férjen ehhez hozzá.
1: Válvetve apával nap, ezt ne felejtsük el, meg a férfiak klubját akár a közösségi oldalakon, akár a férfiakklubja.hu-n ne felejtsük el. Lenne egy nagyon praktikus kérdésem, elnézést érte, de jó, véget ér az iskola, aztán majd jön a bizonyítvány. Van valami tanácsa, hogy ehhez hogyan viszonyuljanak az apák? Tudom, keménykedni kéne, meg ingatni a fejet, hogy hú, hát ez nem elég jó. Ez az általános kép. Ilyenkor tud valamit segíteni egy apa egyébként?
2: Hát ugye az apaság az a folyamatos jelenlétről szól. Tehát egészen biztosan nagyon kevesen lehetnek azok, akik csak ilyenkor hirtelen szembesülnek ezzel. Az nem jó, hogyha anya kísérte végig az egész évet, és apa tényleg csak ilyenkor lát. Tehát nekünk dolgunk az, hogy folyamatában lássuk, és ha folyamatában azt láttuk, hogy a gyermekünk megdolgozott érte, hogy oda tette magát, akkor az egy jó bizonyítvány. Az a nem jó bizonyítvány, hogyha nem tette oda magát, hogyha van valami probléma, de akkor is nekünk azon kell gondolkodni, hogy vajon mi az oka annak, hogy ő demotivált, mi az oka annak, hogy ő nem érdekli, mi az oka annak, hogy a saját életének az életkori, sajátossága szerint nem veszi kezébe azt a részét, amit éppen a gyereknek tényleg saját felelősségből kezébe kéne venni, és ezeket a mindennapokban kell kezelnünk, a mindennapokban kell észrevennünk, mert a bizonyítvány az egy-egy ilyen összesítése, egy ilyen elmúlt esztendőnek, de ott nem tudjuk hirtelen egy jó atyai letolással pótolni az egész esztendőt, hanem egész évben kísérni kell. Ez egy élvezet az apasság, hogy figyelem a házam népét, ugye, és nézem, hogy kinek hogy áll a szeme, és abban benne van az évközi jegyek is, vagy a szomorú arcok, vagy a bántják a gyerekemet, nem tud beilleszkedni, kiközösítik, elkezd romolni a jegye, vagy a sportjával, vagy a nem tudom mivel, és ezekre ha figyel az ember, de ez egy régi dolog, tehát ugyanúgy figyeltek a gyerekeikre, de ugyanúgy kellett figyelni, ha volt valakinek 50 birkája, akkor kellett nézni, hogy melyik sántit, melyiknek van lehorgasztva a feje. Tehát a hazamentek, ott mindenféle, a szemük nyitva van, a férfiak a gazdák ugye az otthonukban, és minden olyan jelet észre kell vegyenek, ami problémát okozhat, és akkor kell kezelni, de ha mindenki beletett mindent, és tényleg oda tette magát az a gyerek, amikor kellett, vagy tudjuk, hogy miért vannak hullámvölgyek, akkor még a közepes dolgok is jók. Ugye, tehát itt a önmagához mérni az embert, az egy fontos kérdés. És aztán, hogy milyen reakciónk, vagy hogyan lehet ezt jobbá tenni egy csapatként, mint család, ugye, és ebben az apának milyen szerepe van, az is egy eldöntendő kérdés, ezt föl kell vállalni, és élére kell állni annak a folyamatnak, hogy mi mind benne vagyunk ebbe a bizonyítványban. Főleg ha a gyerekek kicsik, hát nyilván a nagyobbaknál már azért át kell adni. Tehát egy gimnazistánál már az van, hogy te vagy a saját életednek a kovácsad, és a saját szerencsédét, tehát gyerünk, de át van adva, és hogy hogyan tudok kiszállni mögüle óvatosan, szépen, hogy egyszer csak azt érezze, hogy amikor elengedem otthonról, vagy elindul otthonról, akkor azt mondom, hogy én vakon bízok benned, mert tudom, hogy jól döntesz, és ott remeg a gatyája, ugye, bocsánat a szakkifejezésé, mert lehet, hogy megkínálják ezzel neki, de én ezzel megterhelem a gyerekeimen. Bízok benne. Tessék, ott hihet, ott van, nálad van, én nem vagyok ott. És másképpen is reagálnak dolgokra bizalom miatt, és ez egy apa dolog, na, de anyák még mindig izgulnak, hogy ezt csináld, azt csináld, azt ne csináld, azt ne csináld. Mi meg azt, hogy figyú, te tudod, tudják ezek a gyerekek, ugye? Te kezedben van, te felelősséged. Szia, várj!
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Külön köszönet az élvezet, az apaság élvezet tagmondatért, pedig munkával kezdtük, a munka pedig legyen akkor egy jó válvetve apával nap, az hétfőn, vasárnap pedig apák napja. Na de azért nehéz munka ez, de rendkívül élvezetes és rendkívül szép. Ebben egyezünk meg akkor így Bedő Imrével. Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer férfiakklubja.hu és azon belül a válvetve apával napot nincs, keressék.
2: Szépen köszönöm, és szép napot, és jó apák napját, és aki csatlakozott a válvetve apához, az ott ezt szervezik meg, és a többiek csatlakoznak még idén, mert akkor jövőre kapnak tőlünk levelet, és mondjuk, hogy mit kell tenni. Na, köszönöm.
1: Ez a feladat, és nem is kevés. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, viszontlátásra. Na hát akkor apáztunk egyet, most pedig zenéljünk egyet. Ez is a dolgunk június 18-án csütörtökön itt a Klasszik Nyitányban.
3: Következik Friedrich Chopin Ez Dur keringő, ópusz 18. Zongorán közreműködik Hegedűs Endre.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák a Váci út, Róbert Károly körút csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt a Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják majd. Baleset miatt nem járható a középső sáv a Váci úton kifelé a Forgács utcánál, ezért ott torlódás alakult ki. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Helsinki úton befelé a Torontál utca után a külső sávban. Telített az M3-as bevezető szakasza a Szent Mihály út előtt, a Váci út és a Megyeri út befelé a közös csomópontnál, az Üllői út befelé szintén a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé ugyancsak lassulás tapasztalható. Nehezen járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is, a 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól, ma is egybefügg a sor és a 11-es főút bevezető szakaszán is akadozik a haladás a Pünköstfürdő utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

30 másodperc csönd, amiért elnézést kérek, illetve ennyit is tudunk adni. Néha a csönd is sokat jelent, jelen esetben csak egy technikai malört a részemről. Nemrégiben apákkal foglalkoztunk itt a Klasszik Nyitányban június 18-án, és természetesen ezt mindig el kellene mondanom, csak mindig elfelejtem, hogy a legjobb beszélgetéseink, a legjobb témáink, azok mindig megtalálhatók Spotify-on, ott van a Klasszik Nyitány fül, illetve oldal, amikor meg tudjuk ajándékozni önöket a múlttal, egy kis időutazást, tehát itt érhetők el az összefoglalók a beszélgetésekből, és akkor én is összefoglalom magam, hiszen ajánlottam már színházi programot erre a hétre, ez a bizonyos Legény búcsú, Nagy Sándor jó voltából, de a Játékszínben élvezhető 19-én este 7-kor, ez biztos, és mivel a hétvége kiemelt eseménye, a Múzeumok éjszakája, ezért hát művészet, Bajor Gizi színészmúzeum, lássuk, mivel készülnek a Stromfeld Aurél út 16-os száma alatt, illetve Ban-ben. Ádám Eszter operaénekes és barátai 4-kor nyitják meg egy nyárköszöntő koncerttel, Eszternek köszönhetően 7 nyelven, de ott lesz Libor Dóra, hozza a fuvoláját, Jánki Emessel remélem viszik és segítik neki vinni a csengőjét, illetve Áhím Kovács Anikó, az ő kezében pedig nagyon jól áll a hegedű, úgyhogy Eszterék, Ádám Eszterék 4 órakor már a konferencia teremben nyitnak, és elkezdik a Múzeumok éjszakáját, aztán egy zenés mesejátékra érdemes 5 órától bevinni az apróságokat, akik lehet, hogy nagyobbak, mint én, de könnyű őket így megjelölni, és szerintem könnyű lesz élvezniük a Tili és Tiló című zenés mesejátékot Bodor Géza és Kása Tima jó voltából, a zene külön kiemelendő, nálunk pedig pláne, hogy Oldjai Gábor műve. És amíg a picik szórakoznak, nevetnek, tapsolnak és kiabálnak, addig a konferencia teremben Barta Katalin Ágnes történeti játékstílus és gyakorlat, vagyis hogy Priele Kornélia pályafutásának színházművészeti és társadalmi dimenziói tavaly megjelent kötetének bemutatója lesz, így emlékeznek a 200 éve született és Új-Budán nagyon ismert, mert utca is van róla elnevezve Priele Kornéliára. Barta Katalin Ágnessel pedig Gajdó Tamás színház történész beszélget, de ez nem csak beszélgetés lesz, hanem ott lesz még Varga Mária Jászai Mari díjas színművész, valamint a mi Rubold Ödönünk, illetve mindenki Rubold Ödöne, úgyhogy nyilván majd idézetek is hangoznak el, és így is színesítik Priele Kornélia pályafutását, illetve az erről szóló könyvet Barta Katalin Ágnes, majdnem azt mondtam, hogy tollából, de lehet, hogy számítógépi billentyűzetéből, még mindig a Bajor Gizi Színész Múzeum, Múzeumok éjszakája, vagyis hogy szombati programjainál tartunk. A Nemzeti Színház Színész Zenekarának koncertje, na ez mindig nagy siker, a Teraszon lesz, Akarsz-e játszani címmel, nem, de hát Winkler Tamás Ábert a dobnál őt külön kiemelném, Madácsi Istvánt meg a harsonájával, mert hogy ő szerintem a Szomszédságban is hallható lesz, mint ahogy az egész koncert, és a rendhagyó tárlatvezetések sorába bekapcsolódik ugye a Bajor Gizi Színész Múzeum is, Varga Mária Jászai Mari díjas színművésszel és Gajdó Tamás színház történésszel. A Képek a magyar színház történetből kulisszák között című állandó kiállításban lehet majd barangolni, aztán megint koncert 8 órától Farkas Boglárka, a már odavitt hegedűjével és Takuya Machigana. Machinaga, igen, az ott levő zongorával ad egy jó kis villakoncertet, tehát ha már színház, egy dramatizált színház történeti előadás a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak közreműködésével nem maradhat ki, és akkor még folytatódik minden, mert a Sextet zenekar is érkezik, aztán a kiállítások közül még a Szembenállás néhány színházi előadása is végig látogatható értő hangokkal és vezetéssel, szóval érdemes, nagyon sok program van, de érdemes a Stromfeld Aurél utat is választani, a Bajor Gizi Színész Múzeumot szombaton a Múzeumok éjszakáján, és egyébként is javaslom a böngészést, a tervezést, na persze amellett, hogy hallgassanak minket, a Klasszikot, és amik csak tehetik, minden délelőtt a Klasszik Nyitányt.

Klasszik Rádió 92, 1. június 18-án csütörtökön nem árt elismételni, hogy mi egy játékos adó vagyunk itt a Klasszikon, és egy játékos műsor a Klasszik Nyitányban, úgyhogy játszunk egymással, önök mindenféleképpen nyerhetnek, ha szerencsések, akkor jegyeket a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, június 25-én és 27-én ugyanis együtt lesz hallható kéz a kézben egy színpadon, ahogy az már régóta szokás, a Parasztbecsület és a Bayard Zókesz két egyfelvonásos opera, jó barátságban, szerelemmel, féltékenységgel, a Bosszú témájával, illetve a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarával és remek előadókkal. Az önök feladata csak annyi, hogy legyenek jobban a szerencsével, hogy nyerhessenek páros belépőjegyeket, egész héten ajánlottunk föl, minden nap más kérdéssel. A mai kérdés egy magyar formációhoz kapcsolódik. Mindig próbálom kikerülni a könnyű zene kifejezést, de nem szabad használnom, úgyhogy meg se hallották, ugye? Tehát az Abba, a The Beatles és az Omega közül azt kell csak kitalálniuk, hogy melyik magyar együttes. És ha megvan, hogy melyik magyar együttes, akkor írjanak nekünk a játék@klasszikradio.hu e-mail címre este 7-ig, és tényleg utána csak a szerencse kell, hogy nyerhessenek páros belépő jegyet a Margit-szigeti Színház jóvoltából. Ebben az évadban ugye 4 klasszikus nagy opera kerül színpadra, ráadásul ez 3 produkciót jelent, tehát 25-én és 27-én együtt lesz a Parasztbecsület, illetve a Bajazzók, és együtt önökkel, hogyha tudják, hogy az Abba, a The Beatles és az Omega közül melyik a magyar csapat vagy formáció. Bár foci VB van, ezért a csapatot szeretem használni, de inkább azt használom majd, hogy a következő órában sokat színházazunk majd, és lovas színházazunk majd. És persze jönnek a könnyed és nyugtató zenék, ahogy az megszokott itt nálunk a Klasszik Nyitányban, július 18-án csütörtökön is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagy takarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sunnytól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sunnytól forgalmazója az AC Marka Hungary Kft. www.sunnytol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos meleg idő várható. Lemondott a Corvinus Egyetem kuratóriumi elnöki posztjáról Hernádi Zsolt MOL vezér. Külön járatok közlekednek a fővárosban a múzeumok éjszakáján. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenék ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonati jeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban szombattól július 6-áig a H7-es hév karbantartás miatt nem közlekedik. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszokkal utazhatnak. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint

0: a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért annak környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, és a 10-es autóbusz a rendezvény miatt sűrűbben indul. Akadozik a haladás továbbra is az M1-es M7-es kötős bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn mindkét irányban a nagyobb csomópontoknál. Az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihályi út előtt a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig. A Műegyetem rakparton befelé, a Budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és délfelé a Margit hídtól a Lánc hídig. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
2: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Egyrészt köszöntöm nagyon nagy szeretettel hallgatóinkat a Klasszik nyitány június 18-ai csütörtöki utolsó órájának kezdetén. Másrészt nyugodlom, szóval nem kell megunni, de untalan fogom hangsúlyozni, és fogom ajánlani önöknek a múzeum éjszakáját szombaton, és hogy nagyon marketinges legyek, étkezés az Andrássin és főemlősök a Bajza utcában. Na, ezt találtam ki, de a múzeumok éjszakájának a képzőművészeti, a Magyar Képzőművészeti Egyetemre vonatkozó programjait próbáltam így összefoglalni, ami nagyon sután hangzik, de valami igazság van benne, hiszen az Andrássy úton egyrészt meg lehet tekinteni exkluzív palota séta keretében azokat a híres Lotz freskókat, sőt azt is meg lehet tudni, hogyan készültek, miért készültek, milyen módon kerültek oda, hogyan sikerült őket megőrizni, akár a mai nap. Aztán meg lehet ismerkedni a könyvtár, levéltár és művészeti gyűjteménnyel is, a különleges kincsekkel, úgy mint egy puzzle-val, és természetesen a Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti szekciójához szervesen kapcsolódó epreskert is bejárható, de ígértem valamiféle étkezést. Most a Prix Fix étvágyi gyakorlatok című kiállítás megnyitóját élvezhetik, de nem gasztronómia lesz ez, inkább azokkal a kérdésekkel foglalkoznak, hogy kiválthat-e gasztronómiai élményhez hasonló reakciókat egy műalkotás megtekintése, milyen mechanizmusok indulnak az agyban, amikor kiállításokat nézünk, Mélyi József segít majd egyrészt jól kiejteni a kiállítás címét, másrészt pedig kalauzolja önöket végig ezen, aztán Molnár Péter festőművész világát ismerhetik meg egy dokumentumfilmvetítés segítségével. Nagyon érdekes, hogy be lehet tekinteni a restaurátor tanszék műtermeibe, 20 óra 15 indulás a főépületben levő Dávid térről. Festő, restaurátor, műtermek, szakmai folyamatok, művészeti és történeti gondolkodások, de ez mind-mind olyan, mintha titok lenne, és nagy titok az anatómiai tanszék a híres gyűjteményével, és az Albert Ádám egyetemi docens vezetésével tartott séta, talán ritkán látható darabokat is bemutat, csak egyet emelnék ki, mert ezt rendkívül érdekesen találtam. Székely Bertalan lovának csontváza is ott van, meg a többi preparált állat ritkaság. És akkor menjünk át gyorsan az Epres kertbe, folyamatos programok zajlanak, hiszen a szobrászművészek diploma kiállítását is meg lehet tekinteni. És Bóka B. László művészettörténész segítségével lehet sétálni és megismerni Epres kerti történeteket, és nem véletlenül mondtam én ezeket a bizonyos főemlősöket, vagy hát mondjuk így szerintem, hogy majmokat, mert hogy bármilyen furcsa, éltek ebben a kertben még pávák, sőt majmok is, és Strobl Alajos bohém összejöveteleket rendezett, nem bakchanáliákat ígérek én szombatra a múzeumok éjszakájára, de mindent meg lehet ismerni, tehát műhelybemutatók, ez a bizonyos filmvetítés, a kortárs művészeti gondolkodás formáiba való betekintés. Ha valaki óckodna a kortárs művészettől, de nem kell, erre is jó lesz ez a szombat, csak jelentkezzenek, keressék, ahogy én, visszakattintok, az mke.hu oldalt, és akkor itt a kőszobrász és falkép restaurátorok is várják a jelentkezéseket és a regisztrációkat Bóka B. László sétái mellett, ami ugye a Bajza utca, de így hoztam össze a majmokat a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, de én vagyok a majom, ha nem mondom, hogy nem sokára megint állatok következnek, nem biztos, hogy főszerepben, de társszerepben biztosan, úgyhogy a Nemzeti Lovas Színház nyári programjaival és országjárásával ismerkedhetünk meg, és természetesen Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója lesz majd segítségünkre, hogy megjegyezhessék a programokat, hogy élvezzék ezeket a bizonyos patás színpadi előadásokat. De folytatjuk könnyedén és nyugodtan, nem galopp tempóban, hanem picikét nyugodtabban itt a Klasszik Nyitányban, június 18-án, csütörtökön.

Klasszik Rádió 92.1. Következik Georg Friedrich Händel Tűzijáték szvit negyedik tétel, La Rejoissance. Előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Karmester Lehel György.

Klasszik Rádió 92.1. június 18-án csütörtökön délelőtt, és még mielőtt a színházat összekötnénk Patákkal, illetve hát a Nemzeti Lovas Színházról és az országjáró turnéjukról beszélgetnék Pintér Tiborral. Először egy pici szerelem, meg egy pici részrehajlás. A részrehajlás az, hogy a 7. kerületben az Erzsébet körült 8 szám alatt a régi Bástya mozi helyén élvezhető, található, látogatható meg a Bástya Színház, és használható nyugodtan, tessék meglátogatni a darabokat, remek előadások vannak. Most jön a rajongás. Például ott van a Minden jót Leo Grande című darab, az író Katie Brand, maga a név Leo Grande egy csinos fiatalembert takar, aki a testével szórakoztat másokat, hogy próbálja meg ezt körülírni. Medvecki Balázs az, aki körbe udvarolja majd, mert megkéri rá Udvaros Dorottyát. Na akkor itt van a rajongás. Udvaros Dorottya lesz Nancy, illetve ő a darabban Nancy. A darabnak nem csak a rendezője Keresztes Tamás, hanem a díszlet is hozzá köthető, illetve az ő keze munkája, de egy rendkívül népszerű darabról van szó, tavaly februárban mutatták be, és azóta mindig-mindig keresik, és azért szólok most, mert talán még nem fogytak el a jegyek, hiszen most egy sűrű korszak jön, ugyanis pénteken és szombaton is játszik Udvaros Dorottya és Medvecki Balázs a Minden jót Leo Grandéban, aztán a jövő héten kedden és szerdán és csütörtökön is. Tehát keressék meg a Bástya Színház weboldalát, vagy valahogy lépjenek kapcsolatba a bástyaszínház.hu oldallal, vagy egy-egy értékesítővel, és keressék Udvaros Dorottya és Medvecki Balázs játékát a Minden jót Leo Grandéban, tehát a Bástya Színházban. Ennyi rajongás belefér, meg annyi személyes rajongás is, hogy egyébként Szilágyi Ákos születésnapja is van, nem mondom mikor, de június 18-án született a József Attila Díjas költő, esztéta, szerkesztő, és nekem nagyon fontos, hogy Oroszország kutató, aki mindig értően, okosan és a kultúra felől foglalkozik ezzel a hatalmas országgal, és gyönyörű nyelvvel és gyönyörű kultúrával, de azért ajánlom az ő költészetét is, a verses köteteik közül mondjuk a Teremtmények, a Kakadú dalok, vagy a legutolsó, ez a Posztpetőfi Sándoros, a Szibériai Borbé, ami szatírjáték alcímű, de jó, meglepő, és ez mind-mind Szilágyi Ákoshoz köthető, akinek még egyszer boldog születésnapot kívánok, Udvaros Dorottya rajongók pedig támadják meg hosszú temet sorokban a Bástya Színházat az Erzsébet körúton. Na, ennyi feladatom biztosan volt, a következő az a zenéjé, és aztán trappolunk majd tovább június 18-án csütörtökön itt a Klasszik Nyitányban.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban szombattól július 6-áig a H7-es hév karbantartás miatt nem közlekedik. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszokkal utazhatnak. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért annak környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, és a 10-es autóbusz a rendezvény miatt sűrűbben indul. Akadozik a haladás továbbra is az M1-es M7-es kötős bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn mindkét irányban a nagyobb csomópontoknál. Az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihályi út előtt a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig. A Műegyetem rakparton befelé, a Budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és délfelé a Margit hídtól a Lánc hídig. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Ez annyira lírai bevezető volt, pedig én trappolást meg nyihogást ígértem mindenkinek, na de azért rögtön jönnek a lovak. Először azonban Pintér Tibornak kívánok. Jó reggelt, szervusz Tibor!
2: Jó reggelt!
1: Kívánok. Jó reggelt kívánok! Először, mint a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatóját kérdeztelek volna, de nem bújhatsz ki a színész mi voltodból, és ugye libabőrösen kérdezem, hogy a libabőr koncertre te is készülsz?
2: Igen, a nagy megtiszteltetésért, mert Rácz László producer barátom, aki egyébként az életem első és utolsó poplemezének a gyártói és producere volt, jelzem a Nox együttes számos könnyűzenei, akár tévés, vagy egyéb produkció létrehozója, tehát a Rászati nem akárki. Ő álmodta meg ezt a libabőrt, ami nagyon testhez álló nekem, mert én egyébként is tábortűzi énekes vagyok, ez pedig nem szól más, mint hogy a Budapesti Sportarénában csinálunk egy őrült nagy tábortüzet, nyilván virtuális.
1: Jó, igen.
2: Nem fog leégni még egyszer az aréna.
1: Ja, Istenem, ne.
2: Ez egy nagy, nagy virtuális tábortűz lesz egy technikai találmánnyal, de közben rengeteg sztár, és ezek igazi énekesek, igazi sztárok pendítik meg azokat a tábortűzi dallamokat, amik miatt érdemes oda menni, és interaktív módon fogunk énekelni együtt az énekesekkel, vagy a nézőkkel. Én jó magam egyébként a 16 tonnát rakom, mi dalt fogom énekelni, mert ez is rajtolt a lemezemen annak
1: ide. Igen, Keresztes Ildikóval már beszéltem, és ígért mindent, és megígérte, hogy eljut ez a bizonyos dalszöveg csomag a nézőkhöz, úgyhogy aki jegyet vált, az együtt énekelhet veletek. Ami jó dolog, a tábortűz jó dolog. A lovak félnek a tűztől?
2: Az esetek 90%-ában igen, és van egy bizonyos csapat, akiknek nagyon érdekes. Mi úgy szeleteljük a Nemzeti Lovasszínházban egyébként a lovakat, hogy mire már bekerülnek a produkcióba, addigra már tudjuk, hogy nem fél sem a tűztől, sem a fényektől. Nyilván hozzá kell szoktatni, tehát nagyon hosszú az úgynevezett érzéketlenítés a lovaknál, ami azt jelenti, hogy a külvilág különböző zajait, amik tőlük távol állnak az évmilliók óta, zajok, hangok, effektusok, fényefektusok, azokat megpróbálni megtanítani nekik érzéketlenül. Ez sikerül egyébként, hiszen csodásan társként bevonva játszunk a lovainkkal a produkcióinkba.
1: Úgymond szakmai kérdés jön, vagy állatorvosi, de hogy is állatorvosi. Országjáró turnéra indultok. Nagyon sokan azért még mi itt a fővárosban, a Kincsen Parkban láthatóak lesznek, de amikor elindultok, az mit jelent? Az kamionokat jelent?
2: Így van. Mi több mint 20 lovat utaztatunk az esetek nagy százalékában. Itt van egy 17-es lószállító kamionunk, és van egy 4 fős lószállító kamionunk. Ezeket indulunk útra, és természetesen a több mint 45-en színésszel, művésszel, technikussal, ide beleértek minden személyzetet, lovasokkal, a buszokkal. Úgyhogy tényleg olyanok vagyunk, mint egy őrült nagy, mondjuk filmforgatási csapat, akik mennek A pontból B pontba, és nagyon figyelünk a lovaink egészségére, hiszen ők nekünk a legfontosabbak. Mindig megállunk másfél óránként, megitatjuk őket, leellenőrizzük, erre profi csapatomban, figyelik a lovak egészségi állapotát, mindig viszünk gyógyszereket magunkkal, ugyanúgy, mint az embereknél. Úgyhogy igen, próbálunk komfortot biztosítani az utazás alatt is a lovainknak bent a kocsiban, ami azt jelenti, hogy például volt olyan lószállító, most éppen még ebben nincs beszerelve, de ilyen infrakék világítás éjszakára, ami lenyugtatja, igen, és viccen kívül opera zene megy a lovaknál, mert lenyugtatja őket, tehát a klasszikus zene.
1: De jó. Illetve az is jó, hogy nyilván millió helyre hívnak titeket, de hova tudtok elmenni nektek? Mi kell? Tér? Mi az infrastruktúra?
2: Így van, tehát ugye gyorsan akkor hadd mondjam el kicsit a reklám helyeként, hogy a főbb állomás helyén.
1: Na, tel, Móra, persze, persze.
2: Mórahalom, ahol a Nógrádi Zoltán polgármester úr 10 évvel ezelőtt, több mint 10 évvel ezelőtt bízott meg azzal a feladattal, terítsük meg a lovasszínházi formával. Az ő általuk létrehozott teret, ez egy óriási nagy fedeles lovarda. Hát azóta 10-15 teltházas előadásokat jártunk, idén nyáron 12 előadásra várjuk szeretettel Mórahalomra nézőket. Ez egy fedeles lovarda, ott van Bikal. A bikali élménybirtok, Pukner élménybirtok, Kollár László tulajdonossal, az élen megálmodóval, az élen szintén kötöttünk egy paktumot, szintén több mint 10 éve, szintén minden nyáron, júliustól augusztus végéig, idén is játszunk. Most idén Bikalon egyébként a Rómeó és Júlia című műzikát és az Unicorn is legendáját. Oda is várunk mindenkit szeretettel, illetve Sümeg, a sümegi bár alatti gyönyörű küzdőtér, a Kapitány Hotel tulajdonában. Szóval tulajdonképpen megrendelőink vannak, hogy ilyen csúnyán mondjam.
1: Jó az.
2: Természetesen mind lovas barátok, mind olyan vendéglátóipari egységek, szállodák tulajdonosai, vagy önkormányzatok, akik füves területtel, pályával rendelkeznek. Most voltunk Diósgyőrben a lovagi tornák terén. Csodálatosan felújított Diósgyőri bár alatt. Eszméletlen gyönyörű helyek vannak Magyarországon, nem kell külföldre menni ahhoz, hogy az ember tényleg elkápráztassuk közösen egy olyan élménnyel, hogy például kirándul, jobban egyet a gyógyfürdőben, mondjuk Mórahalmon, és utána megnéz egy lovasszínházi produkciót.
1: Jó, de lesztek még azért Diósgyőrben, hogy a miskolciakat megnyugtassam, tehát augusztus 3-án visszatértek a kincsemmel, úgyhogy nem mulasztott el senki semmit, viszont nagyon fontos kérdés, hogy ez munka, vagy már fölkészülés a következő évadra? Tudod, ez a kérdés, hogy klasszikus színházi évadokat tartotok, vagy ettől eltérőt?
2: Hát ugye nálunk, igen, most tartottam egy évadzáró társulatülést, ahol viccesen megállapítottam, hogy gyerekek, ez egy évadzáró társulati ülés, és egy nyári szezonó társulati ülés, mert hogy mindjárt indul a mandula, ami azt jelenti, hogy több mint 40 produkciót játszunk csak július-augusztusban, sőt, azt hiszem, hogy a kisebb fellépésekkel, amik a Nemzeti Vágtán való négy lovas színészes változattal megyünk, pár táncos, táncművészt viszünk ilyenkor magunkkal, vileg nem Hakninak nevezem, mert gyűlölöm ezt a szót, de ezek kisebb fellépések.
1: Azokkal hát kevesebb ló, kevesebb művész, jó.
2: Van 50 fellépésünk, és itt hadd mondjam, hogy ami nagyon fontos számomra, hogy Balaton-Almádiba tékozló fiú, az vagyok én.
1: Igen.
2: Én fiú vagyok, és Almádiba tanultam meg mindent édesapámtól, úszni, biciklizni, és aztán amikor fölkéreckedtem a kerekes csárdába, Balaton-Almádi hegyoldalán a lóra, és azt hazudtam, hogy én tudok lovagolni, onnan pecsételődött meg a lovas sorsom, akkor voltam 7 éves, úgyhogy visszatérünk Balaton-Almádiba, és egy Balatonra néző panorámával ígérünk a kedves nézőknek július végén, utolsó hétvégén a Zorro című műzikellel csodálatos szórakozás, és augusztus végén pedig az Unicorn is legendája című műzikellel, tehát gyertek Almádi, Balaton-Almádi, júli vége, augusztus vége, két fantasztikusan szórakoztató műzikell.
1: Ezt még sosem mertem megkérdezni tőled, de amikor Bányavölgyi Donáta, vagy Lőrinc Andrea, vagy Jennifer, ilyen Jennifer, hát pláne Attina, Papadimitru Attina arcképét nézem Paul Viviennel együtt, a hölgyeknek mi kell ehhez? Az teljesen más, mint amikor férfi színészt keresel? Hogy egy hölgyben mik a kritériumok?
2: Nem. Tehát itt mindenkinél ugyanaz a kritérium, Balázs, és hogyha csak a rádió hallgatók is összetudják adni a képet, mi lovas színészeket keresünk és képzünk. Uh-huh. Itt a hölgyek előnyben is vannak. Először is elnőiesedett a lovas sport. Tehát most már minden díjúrató versenyző szinte nő. Minden díjlovas versenyző nő. Ez rányomja a bélyegét a színházakra is, és a lovasszínházra feltétel. Sokkal több a tehetséges női kollégám, fiúból úgy kell vadásznom, noha van egy saját tanítás, kinevelt csapatom, de akiket felsoroltál is ilyenek. Itt a nő tulajdonképpen ugyanazt tudja és kell, hogy tudja, mint a fiú. Nyilván a veszélyes, a nagyon veszélyes jeleneteket inkább fiúkra bízom, de A lányok is például trükklovagolnak. Ugye ez a kaszkodőködésnek egy nagyon magas színvonal, amikor fölleugrálunk a lóról, amikor megfordulunk rajta hátán állva vagy fekve. Ezt úgy hívjuk egyébként, hogy trick riding, tehát trükklovaglás. Ezen belül van rengeteg forma, ebből már világbajnokság is van. Egyébként itt a 30-40 trükköt is el lehet sajátítani. Nekem ebből is van egy saját nevelésű csapatom, és ezzel is járjuk az országot, még pedig Tátos Lovasok néven, ahol csak a trükkolás, és itt a csajok viszik a pálmát. De ugyanaz kell, és ezek csodálatos torkú és hangú énekesek, mindig azt szoktam mondani, és most is azt mondom, és az új kultúrpolitikának is tényleg üzenem, hogy kell tudják, és az előzőnek nem tudtam igazán megértetni előző kultúrpolitikusokkal, hogy mi nem öncélú lovassó vagyunk. Ez színháza javából. Itt musical és operett sztárok, persze saját nevezésűek, lovagolnak sportolói szinten. Egyébként, hogy kiket edukáltam eddig, az is nagyon fontos, kik kerültek a színházi palettára. Ott van Bordás Barbara, aki most töltötte be 40. szülinapját, és a Budapest Operett Színház sztár primadonnája. De ott van Szakaró Kristóf, a Pécsi Nemzeti Színház vezető színésze. Szabó Dorottya, Kecskeméti Katona József Színház. Itt azért mondom, hogy itt én rengeteg fiatalt bocsájtottam a pályára, és nagyon kevesen tudják rólam, és talán erre vagyok a legbüszkébb.
1: Ők meg rád. Nyilván Szilágyi Dorka Almidát kihagytam, de csak azért mondom, mert hogy lehet szemezgetni, még egyszer nemzetilovasszínház.hu, és ha valaki félreértené, hogy én itt kedvenceket választok a hölgyek közül, nem a hölgyek közül, a négylábúak közül lehet kedves vagy kedvenceket, nyilván nem hazavitelre választani. Mi ez a Fogadj Örökbe program nálatok?
2: A Nemzeti Lovasszínházban vannak rajongóink, és érdekes módon ez nagyon változó. Például van egy hölgy, 60 év körüli, a nevét nem mondom, de Gyöngyi a keresztneve, nagyon helyes hölgy, és képzétek el, hogy beleszeretett az egyik lovunkba, a Joker, egy gyönyörű, foltos, ilyen pöttyös ló, tényleg nagyon szép mese. És ő például ő mindig jön és gondoz, és akkor mindig jön oda hozzám, hogy Tibi, én adok nektek pénzt, hogy ez a ló kapjon répát, és akkor találtuk ki, hogy jó, akkor ha valaki akarja támogatni a lovainkat, ha valaki ilyen szinten, akkor ez örökbe lehet fogadni, van egy örökbe fogadói, kitalált rendszer, mindenhol így csinálják, és akkor itt, aki örökbe fogadja, segíti a lovaink életét, az a hozhat nekik répát, átutalhat a lovasszínház részére pár tízezer forintot, és az tényleg ennek a lónak az egészségi állapotára, a jólétére költjük, ezért cserébe ő bármikor fölülhet rá, persze nem hosszú időre, mert ezek olyan lovak, amikor nagyon kell figyelni, de tulajdonképpen ez egy picit az övé, és ez működik, több lónál is működik.
1: Joker a Gyöngyié, vagy őt fogadta, és Joker nagyon pöttyös, bocsánat, hogy ilyet teszek fel egy kulturális adóban, de a kultúra része a lófajták ismerete. Ő micsoda? Tényleg olyan, mint egy dalmata.
2: A Joker igen olyan színű, mint egy dalmata, egyébként ez a úgynevezett Ausztriából származó Noriker fajtának a jellegzetes, imádom ezt a szint, és ennek megtaláltam a fiát is, valószínű, hogy a fia is jön hozzánk, szóval, hogy ez a szín, ez tényleg ilyen nagyon-nagyon ritka, és mondom, ez az osztrák Noriker fajta. De még, bocsánat, oda hadd csatoljak, mert kicsit elkalandoztunk bele, és tudom, hogy nagyon fontos, csak azt akarom még mondani, hogy Balaton-Almádi szembe pedig Zamárdival a Richter Florian cirkusz kért most föl minket, már dolgoztunk többször a Flóriékkal, de már átvette egy generációs váltással a vezetést a lánya Angelina és a fia Kevin. Ők mind, most például az Angelina aranybóhoc díjas lett Monte Carlo-ban, tehát világhívó artisták, és a Angelina arra kért minket, hogy csináljunk egy közös showt, ez pedig, az időpontot nem tudom, de de nézzétek, figyeljétek, most rossz marketinggel vagyok, de valamikor az is a nyár kellős közepén, július, mint az július 16-án lenne, most csak blöffölök, tehát Zamárdiban, Richter Florian cirkuszban csinálunk egy közös nagy show-t, ahol egy összművészeti produkció is lesz, ahol a Richter Kevin, mint ugróartista, ahol a Richter Angelina, mint lóidomár, és mi, mint lovas színészek hozunk össze egy vagy kettő produkciót, és közben Agárdi Szilvi, a nem látó énekes,
1: igen, igen,
2: is sztár vendége lesz ennek a műsornak is, aki lóra szokott nálunk ülni, a Szilvi, és nem csak itt lép fel a Szilvi, hanem nálunk a Kincsen Parkban még az utolsó három őszi, tavaszi évad utolsó produkcióján, ez pedig a Dallam vágta, ennek is sztár vendége lesz a Szilvi, amit az elkövetkező hétvégeken fog zajlódni majd.
1: Rendben, jó, tehát még egyszer ajánlom végignézni és végigtekinteni a nemzetilovasszínház.hu oldalt, és akkor Bikal, Mórahalom, Almádi, Újradiós Győr, ki ne adjak valaki sümeg, nehogy megsértődjön, meg alapvetően a Kincsem Park az, ahova lehet menni. Milyen nyarat kell kívánni? A nagyon meleg az nem jó?
2: A túl meleg nyár nyilván nem jó a lovaknak, de azt kell, hogy mondjam, hogy közben meg én nap rajongó vagyok, és azért itt hadd mondjam, hogy hát napból úgy tűnik, hogy augusztus végén lesz elég, ugyanis képzeljétek el, hogy a Abu Dhabiba meghívást kaptunk egy nagyszabású produkcióra, erről már lehet, hogy beszéltem vele.
1: Csak pedzegette, csak babonából nem akartad, igen.
2: Igen, és ez most már nagyon, nagyon itt van a nyakunkon, itt most már tényleg csak attól függ a szerződés aláírása, és a mindennapos téma nálunk ez, és az Abu Dhabi csapattal tartjuk a kapcsolat, hogy a béke,
1: igen,
2: a béke föláll-e véglegesen vagy sem, mert azért berepülő drónok mellett az ember nem szívesen énekelne lóhátról. Reméljük, hogy ez teljesen megoldódik. Most úgy tűnik egyébként, hogy a helyzet konszolidálódott, tehát augusztus végén, ha minden igaz, akkor Abu Dhabiba megyünk három lovat kiutaztatva repülővel a Nemzeti Lovasszínház szűk csapata egy kisebb produkcióval.
1: Amihez kívánok minden jót, aranydiót, magyarót. A nézőknek akkor csak megnyugtatásul mondom, az előadások legtöbbje azért már este 6-kor, vagy még később kezdődik, tehát UV-sugárzás szinten egyébként is a fejfedő segít. Nemzetilovasszínház.hu. Neked pedig jó tábortüzedzést kívánok 23-ára az összes gitároddal, meg a 16 tonna bármivel együtt, és nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: A lóval a vállamon.
1: És a ló, na, jó van, akkor te is jól vagy, jó reggelt neked is. Köszönjük szépen, Pintér Tibort hallhattuk, egyrészt a Nemzeti Lovas Színháztól, másrészt, mint vérbeli színészt, meg erőemelőt, és nem folytatom ezt a vonalat, hanem megköszönöm, Tibor. Köszönöm szépen.
2: Oké, puszi nektek.
1: Szia. Csak összejött, és csak összejön, tényleg a legfontosabb, hogy a zenét, vagy az ágyudörgést, vagy az ilyen darabokhoz, műzikelekhez, operethez, ismert dallamokból összeszült műsorokhoz, hogy állnak hozzá a lovak, és tényleg állnak hozzá a lovak, ami maga egy csoda. És nyilván rengetegen szeretik ezt, és szerethető ez, és gyerekeknek is jó. Súgok a szülőknek, de súgok mindenkinek, hogy itt könnyedség és nyugalom van. Szinte kötelező, csütörtökön, június 18-án, hát hiszen ez a klasszik nyitány.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Az útravaló tehát egy jó és megfontolandó, valamint megfogadandó idézetet jelent mostanában a mindfulness, vagyis a tudatos jelenlét témaköréből, de tudatosan húzom az időt és fölhívom a figyelmüket, hogy minden beszélgetés itt, ami a Klasszik Nyitányban elhangzik, visszahallgatható Spotify-on, tehát az is, amikor például invitáltuk önöket dr. Láng Orsolya főmúzeológussal az Aquincumba, mert ott is lesz múzeumok éjszakája az utolsó szállítmány címmel, tehát az Adriáról, Zadar közeléről érkezik egy az időszámításunk utáni 5. század közepén elsüllyedt hajó kincseit bemutató kiállítás, de egyébként is tessék érdeklődni és elolvasni az Aquincumi weboldalt, az Aquincumi Múzeum weboldalát érdekességekkel, hát nem mondom ki többször, de most az egyszer igen, hogy az ókori latrinák történetéről, de lesz gasztró is, hogy összekössek mindent mindennel, meg keresőkutyák is. Aztán ugye hétfőn válvetve apával nap, mert vasárnap apák napja, tessék megmutatni a skacoknak a munkahelyet, erről beszélgettünk Bedő Imrével, a Férfiak klubja alapítójával. Ez is böngészendő, illetve a Nemzeti Lovas Színház.hu is böngészendő, mert hogy javasolt nekünk és ajánlott Pintér Tibor az országjárás keretén belül sok-sok lovas és színházi programot is. Jöjjön akkor az idézet, ami főleg nekem szól, mert azt írja Rubi Vax, hogy a legtöbben életünk felét ábrándozásokkal töltjük, néha szép dolgokra gondolunk, általában azonban csupa negatívumra, olyasmi rágódunk, olyasmi miatt aggódunk, ami már megtörtént, vagy éppen nem történt meg. Én úgy döntöttem, elég sok mindenről maradtam már le emiatt, és többről már nem akarok, azért végzek mindfulness gyakorlatokat, hogy az elsősorban nézhessem az életemet szünet nélkül. Na, megyek tolakodni akkor az első sorba, holnap Szerémi Nóra várja majd önöket, és ne felejtsék el, van egy remek játékunk, amit szerintem a közösségi oldalunkon is megtalálhatnak, mehetnek a szabadtéri színpadra szúnyogok helyett operákat élvezni. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos meleg idő várható. Ma kezdődik az uniós tagállami vezetők kétnapos tanácskozása. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt MOL vezér. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós tanácskozás kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők megbeszélésein szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőket ezúttal is tájékoztatja majd Volodymyr Zelenszkij elnök a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér emblematikus épülete az irányító torony, amely olyan, mintha a többszintes épület lábakat növesztett volna. Építészeti különlegesség, hogy úgynevezett függesztett technológiával felülről lefelé gyarapodtak a szintek. A kezdeti időszakban csak a felső két emelet létezett. Ma már ötnél tartunk, és még mindig van hely lefelé. A személyzet az egyik tartópilomban található liftekkel közlekedik. Az irányító szolgálat 41,5 méteres magasságban dolgozik, azonban a torony teljes magassága a tetején található radarral együtt már 53 méter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.